számára különösen meghatározó lesz ez az este. Elmondása szerint 15 éves korában, amikor Janzakatát látta az Elizabeth címszerepében a szegedi Szabadtérin, akkor döntött el, hogy ő maga is ezt a pályát szeretné választani. A színművésznő a gálán Chicago egyik dalát adja elő, a következő évadban pedig ő alakítja majd Roxy Hartot. A városházi esték egyik legfontosabb idei újítása a speciális szezonbérlet bevezetése. A konstrukció lényeg, hogy a musical gála mellé két prózai előadás közül választhatnak a nézők. Az X című vígjáték, vagy a dán sikerfilm színpadi adaptációja, a Még egy kört mindenkinek is szerepel a kínálatban. A bérlet kedvezményes áron biztosít majd hozzáférést a kapcsolt előadásokhoz. A szervezők idén az időjárás kiszámíthatatlanságára is új megoldást kínálnak. Idén minden esetben a Békés Csabai Jókai Színház lesz a hivatalos esőhelyszín, így egyetlen előadás sem marad el rossz idő miatt. Az új rendszer garantálja, hogy senkinek sem kell hazamennie vagy jegyet visszaváltania. A programokról, bérlet a Jókai Színház jegyirodájában és hivatalos online felületeken érhetők el további információk. A Békés Csabai Közgyűlés mintegy 20 napi rendi pontot tárgyalt csütörtöki ülésén, köztük az egyik legfontosabb kérdést, mi lesz az Andrássy úti platánfákkal. A döntést egy szakértői vizsgálat előzte meg, amely a veszélyesnek minősített fák esetében fakivágást és gajazást javasolt. A testület a zöld civil szervezetekkel folytatott egyeztetések és a lakossági fórum után hozta meg határozatát. Szarvas Péter polgármester arról számolt be, hogy az Andrássy úton a Szent István tértől a vasútállomásig 256 platánfa található. Felidézte, hogy az elmúlt időszakban több ág is letört, amelyek károkat okoztak, és a burkolat sérülései is baleset veszélyes helyzeteket teremtettek. Ezért rendelték el nagyjából 70 éves, az 50-es években telepített fasor teljes körű vizsgálatát. A növényorvosi jelentés minden egyes fáról külön értékelést tartalmaz, és térképen jelöli, mely egyedek esetében szükséges a beavatkozás. A polgármester hangsúlyozta, hogy a munkálatok elkerülhetetlenek, és a személyi sérülések megelőzése érdekében felelős döntést kell hozni. Hozzátette, hogy ahol fakivágás történik, ott pótlásra is sor kerül, a helyszínen vagy annak közelében.

0: A Békés Csabai közgyűlés jóváhagyta, hogy a Bétel Alapítvány bérbe vegye a Féja Géza tér két szám alatti korábban postaként működő épületet. A szervezet szociális intézményt alakítana ki a jelenleg üresen álló ingatlanban, ahol nappali ellátást biztosítanának. Ehhez mintegy 5,5 millió forintos átalakításra lesz szükség. Az alapítvány havi 200 ezer forintos bérleti díjat ajánlott és vállalta az összes kapcsolódó költség fizetését. Az ingatlanra időközben a lencsési közösségi ház is igényt tartott, közösségi célú hasznosításra. A képviselőtestület csütörtökön tárgyalta a két beérkezett szándékot. A volt postaépület hosszabb ideje üresen állt, korábban többször próbálták értékesíteni, vagy üzleti célra kiadni sikertelenül. A Bétel Alapítvány által ajánlott bérleti díj az adott övezetben szokásos összeg mintegy 65%-a. A lencsési közösségi ház viszont várhatóan díjmentesen használhatta volna az épületet, így a fenntartási költségek az önkormányzatot terhelték volna. A Csaba Gyöngye Kulturális Központ vezetése ugyan jelezte, hogy a lencsési közösségi ház kihasználtsága nőtt, de ez önmagában nem indokolja az infrastruktúra bővítését. Előzetes becslésük szerint a posta épület átvétele legalább 10 millió forintos kiadással és létszámbővítéssel járt volna. Az alapítvány esetében a befektetés 3 év alatt térülne meg, ezt követően évente közel 2 millió forint bevételt hozna a vagyonkezelő ZRT-nek. A vita során több képviselő is felszólalt, Ricsovnyi Tamás jelezte, hogy a civil ház létrehozására is érkezett javaslat, és felvetette, hogy miért nem szerepelt ez külön opcióként az előterjesztésben. Juhász István elmondta, hogy a lencsési rész önkormányzat korában támogatta a civil ház ötletét, de hangsúlyozta, hogy a Bétel Alapítvány olyan kötelező közfeladatot lát el, amely tehermentesíti az önkormányzatot, és sürgősen új helyre van szüksége, amivel a Gadara házból költözniük kell. Szarvas Péter polgármester kiemelte, hogy a közösségi ház működését az önkormányzat eddig is támogatta, de a bővítés jelentős működési veszteséget okozna. Hangsúlyozta, hogy a szociális feladatok ellátása is kiemelt fontosságú, és az alapítványi hasznosítás bevételt is termel a városnak. Takács Péter, a lencsési közösségi ház vezetője hangsúlyozta, hogy kezdeményezésük nem áll szemben az alapítvány céljaival, és felidézte, hogy a posta bezárása óta több helyi szereplő is támogatta az épület közösségi célú hasznosítását. 2 éve elkészült egy részletes tervezet is. A költségbecslést azonban bizonytalannak nevezte, szerinte a valós összeg inkább 14-16 millió forint lehet. Varga Tamás alpolgármester arra figyelmeztetett, hogy az önkormányzatnak minden kiadást meg kell fontolnia, és a plusz feladatvállalás veszélyeztetheti a meglévő intézmények működését. Ricsovinyi Tamás hozzátette, ha az önkormányzat új épületet biztosítana a közösségi háznak, az akár bevételt is hozhatna, de szerinte a testület nem kapott meg minden előzményt időben. A polgármester végül megerősítette, hogy az előterjesztés A verzióját támogatja, vagyis azt, hogy az alapítvány költözhessen az épületbe. Az alapítvány képviselője jelezte, hogy 2 éve keresnek megfelelő helyet, és az év végéig mindenképpen költözniük kell. A közgyűlés végül 10 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett hagyta jóvá a Bétel Alapítvány kérelmét. Idén is megrendezte hagyományos sportnapját a Békés Csabai Petőfi utcai általános iskola, ahol a felsős diákok több sportágban is kipróbálhatták magukat. Röplabda, foci, kosárlabda és atlétika is szerepelt a programban. A rendezvény 300 felsős tanuló közös bemelegítésével indult. Az iskola igazgatója Pap Jóljár Gyöngyi elmondta, hogy a sportnap a diák önkormányzat kezdeményezése, amely évek óta az intézmény egyik legnépszerűbb programja. A pedagógusok is aktívan részt vettek a szervezésben, az esemény pedig gyakran éjszakában nyúló sportprogramokkal, például tanárdiák floorball mérkőzésekkel folytatódik. A sportnapon több helyi egyesület is bemutatkozott. Gura Norbert, az iskola testnevelő tanára és a Békés Csabai Kosárlabda Klub vezető edzője úgy fogalmazott, a klub számára ez mindig kiváló lehetőség a bemutatkozásra, és céljuk, hogy minél több fiatalhoz eljussanak. Jelen volt Gregor László harcművész csapata, a Békés Csabai Atlétikai Klub magasugró különítménye, Bagdi Árpád vezetésével, valamint a BRS-e löplabdázói Pintér Andrea irányításával. Ő arról beszélt, hogy diákként ő maga is sok hasonló rendezvényen vett részt, és nem egyszer ilyen alkalmakon találkozott először a röplabdával, ami később profi sportkarrierhez vezetett. Mint mondta, a városban igazoltan sportoló 5000 fiatal mind hasonló körülmények között kezdte, és sosem lehet tudni, hogy melyik élmény indít el valakit a sportolói úton. A sportnaptól borzó jellege ezért szerinte vitathatatlan. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Beavatkozások várhatók az András úti platánfasoron. Átfogó agrár összeírás indult Békésvár megyében. Halálos zuhanás rázta meg a Szerdahelyi utca lakóit. Tanácsokat adott a rendőrség a biztonságos kerékpározáshoz. Már is mondom a részleteket. Lakossági fórummal egybekötött tájékoztatót tartott kedden délután Békés Csaba önkormányzata a Városháza dísztermében az András úti platánfák növényegészségügyi állapotáról és a szükséges beavatkozásokról. A résztvevők részletes képet kaptak arról, hogy miért és hány fánál elkerülhetetlen a beavatkozás a közeljövőben. A közkedvelt platánsort az 1950-es években telepítették, összesen 256 fa húzódik végig egészen a vasútállomásig. Mint minden élő szervezetnél, ezeknél a fáknál is elérkezett az az életszakasz, amikor átfogó vizsgálatra van szükség annak megállapítására, mely egyedek váltak veszélyessé az évtizedek során. A szakértői felmérés alapján az önkormányzat arra a döntésre jutott, hogy mintegy 50 fa olyan mértékben károsodott, hogy azonnali beavatkozásra van szükség a balesetek megelőzése érdekében. Szarvas Péter polgármester a fórum elején hangsúlyozta, a városvezetés nem tervez tarvágást, de a több mint 2 kilométeres szakaszon azokat a fákat, amelyek komoly balesetveszélyt jelentenek, ki kell vágni. Hozzátette, hogy a kivágott fákat az önkormányzati szabályzásnak megfelelően mielőbb pótolják. A polgármester elmondta, hogy az elmúlt években egyre több bejelentés érkezett leszakadó ágak okozta károkról, ezért készült el egy szakértői tanulmány, amely mind a 256 fa állapotát egyenként rögzíti. A dokumentum áttekintése után egyértelművé vált, hogy több fa esetében is magas kockázatú baleset veszély áll fenn, így a beavatkozás nem halasztható. A tanulmányt készítő Gila Csaba növényorvos arról számolt be, hogy a fasor az életciklusának utolsó szakaszába ért. Céljuk az volt, hogy a lehető legtovább megőrizzék a zöld felületet, ezért minden egyes fát külön megvizsgálnak. Mint mondta, lépcsőzetes, hosszabb távú felújításra készülnek. A közel 50 érintett fát nem egyszerre, hanem ütemezetten távolítják el, hogy az utca zöld borítottsága folyamatosan megmaradjon. A polgármesteri hivatal adatai szerint 2023 és 25 között 61 alkalommal okoztak kárt a város idős fái, nem csak viharok idején, hanem szélcsendes időben is. A polgármester hozzátette, hogy ha felelősség teljesen akarnak eljárni, 2026-ban meg kell kezdeni a munkát szakértő bevonásával és széles körű tájékoztatással. Mint fogalmazott, a beavatkozások elkerülhetetlenek még akkor is, ha a lakosság erősen kötődik a platánfákhoz. Megrázta a környéken élőket a hétfői Békés Csabai tragédia. Egy férfi a mélybe zuhant egy szerdahelyi utcai társasháznál. Egy ott lakó nő elmondta, hogy erős huppanást hallott dél körül, és már akkor sejtette, hogy mi történhetett. Felidézte, hogy tavaly szinte ugyanitt egy nő vetette magát a mélybe a harmadik emeletről, ezért a mostani eset különösen megrendítette. A nő arról beszélt, hogy nem akart kinézni az ablakon, mert tudta, hogy ilyenkor már csak reménykedni lehet. Úgy tudja, a férfit megpróbálták újraéleszteni, de sikertelenül, később paravánt állít. Fel. A tavalyi áldozatot ismerte, a mostanit nem, de mint fogalmazott, a környéken pletykák keringenek arról, hogy mi vezethetett a tragédiához. A rendőrség hétfőn megerősítette, hogy bejelentés érkezett arról, hogy egy Kazinci lakótelepi 4. emeleti lakásból kizuhant egy férfi. Közölték, hogy idegenkezőség gyanúja nem merült fel, a körülményeket közigazgatási eljárás keretében vizsgálják. A Beol információi szerint nem zárható ki az öngyilkosság lehetősége. Tavaly ugyanebben az utcában egy nő esett vagy ugrott ki emeleti lakásának ablakából. A hétfői nap azonban nem csak Békés Csabán, Veszprémben is tragikus volt. Ott a veszprémi Völgyhídnál két férfi is a mélybe vetette magát. Előbb reggel egy várpalota környéki, majd délután egy budapesti férfi. Aki úgy érzi, hogy saját maga vagy valaki környezetében azonnali segítségre szorul, a nap 24 órájában elérhető lelki segélyvonalak nyújtanak támogatást.

0: Békés vármegyében is megkezdődött a magyar agrárszektor egyik legnagyobb több 10 000 gazdaságot érintő adatfelvétele, az Agrárium 2026 mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás. A részleteket kedden ismertették Békés Csabán. A csabai kolbászházban Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője, a projekt szakmai felelőse mutatta be az idei felmérés célját és menetét. Elmondta, hogy május 15-én indult el az adatgyűjtés, amelynek különösen fontos helyszíne Békés vármegye, az ország éléskamrája, ahol a szántóföldi növénytermesztés és az állattenyésztés egyaránt kiemelkedő. Hangsúlyozta, hogy legutóbb 2023-ban végeztek hasonló összeírást, most pedig arra kíváncsiak, milyen változások történtek az elmúlt 3 évben. A felmérésből kiderül majd, mekkora területen gazdálkodnak a termelők, milyen állatokat tartanak és mekkora az állatállomány. A gazdaságirányítókról is részletes adatokat gyűjtenek, például a gazdálkodók életkoráról. Mint mondta, az elmúlt években tovább folytatódott az előregedés, Békésben már 60 év az átlag életkor. Tóth Péter szerint fontos kérdés a gazdálkodók mezőgazdasági végzettsége is. Az elmúlt években pozitív irányú változás történt, ma már több mint 10%-ok felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik. Az idei összeírás kitér az állattartó épületekre, a trágyakezelési módszerekre és a szőlőtermesztés részleteire is. A főosztályvezető arról is beszélt, hogy a gazdaságok száma évek óta csökkenő tendenciát mutat. Országosan 200 000 alá esett az agrárgazdaságban tevékenykedők száma. Várhatóan idén is folytatódik a visszaesés, de talán mérsékeltebb ütemben. Ezzel párhuzamosan növekszik az átlagos birtokméret, amely Békésben már 30 hektár felett van. Az állattartás is jelentősen visszaesett. 10 év alatt közel harmadára csökkent az állattartók száma, így a sertéstartóké is, ami azt eredményezi, hogy egyes gazdaságokban egyre nagyobb állatlétszám koncentrálódik. A közlekedési kultúra napja alkalmából a Békés vármegyei rendőrség videós üzenetben hívta fel a figyelmet a biztonságos és szabályos kerékpáros közlekedés legfontosabb szabályaira. A kerékpáros rendőrök hangsúlyozták, hogy egy kis odafigyeléssel nem csak saját magunkat, hanem másokat is védenek a biciklisek. Elmondták, hogy a vár fejvédő viselése nem kötelező, erősen ajánlott. A fék, a lámpa és a prizma viszont elengedhetetlen és mindig működő képes állapotban kell lenniük. Ha van kerékpárút, akkor az út és a járda használata tiltott. A rendőrök kiemelték, hogy jól kell tartani, nem szabad kacsázni, kanyarodás előtt pedig kötelező kézjellel jelezni a szándékot. A kerékpárosnak akkor is körültekintően kell közlekedni, ha neki van elsőbsége. A kormányt menet közben nem szabad elengedni. A rendőrség statisztikái szerint tavaly 507 személyisérüléssel járó közúti baleset történt Békés vármegyében, ezek 61%-át autósok, 16,3%-át pedig kerékpárosok okozták. Az év első két hónapjában 40 ilyen balesetet regisztráltak, még egy évvel korábban ugyanebben az időszakban 62-t. Az arányok is hasonlóak, az esetek 62,5%-áért autósok, 15%-áért viszont kerékpárosok voltak felelősek. Tervezett hálózat karbantartás miatt áramszünet várható Békés Csaba több külterületi részén május 29-én pénteken, közölte az MVM Dímász áramhálózati Kft. A tájékoztatás szerint a villamos energia szolgáltatás reggel 8 órától várhatóan este 19 óráig szünetel majd. A szolgáltató jelezte, hogy a munkálatok idején nem tud áramfejlesztő berendezést biztosítani, akik saját agregátort szeretnének használni, azoknak legalább 5 nappal korábban be kell jelenteniük ezt a szolgáltatónál megadott e-mail címen. Felhívták a figyelmet arra is, hogy saját vagy bérelt agregátor csak előzetes írásos engedéllyel üzemeltethető. A bejelentésnek tartalmaznia kell az agregátor használatának helyszínét és időpontját, az érintett felhasználási hely 040-es kezdetű azonosítóját, valamint az ügyfél elérhetőségét. Az MVM Dímász hangsúlyozta, hogy a hálózati berendezéseket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni, a szolgáltatás szüneteléséből eredő esetleges károkért nem vállalnak felelősséget.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Startrádió. Startrádió.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Lipták Mihály, kétszeres testépítő világbajnok, aki mesél a karrierjének kezdetéről, részletesen beavat minket, hogyan készült fel a júliusi világbajnokságra, milyen volt a mezőny, és milyen tervei vannak a jövőre nézve. Tartsanak velünk!

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Vendégem Lipták Mihály, Békés Csabai testépítő. Üdvözöllek Mihály a stúdióban.
3: Szia, Anett, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a rádió hallgatókat is.
2: Mihály nevét valószínűleg már elég sokan hallották, még azok is, akik nem követik aktívan a helyi sport eseményeket, hiszen Mihály nemrég kétszeres világbajnok testépítő címet szerzett meg, hiszen nemrég volt Szlovéniában egy bajnokság, így zsebelte be az újabb aranyérmet, és két ezüstérmet is hazahozott. Erről mindenféleképpen szeretnék beszélni, utólag is gratulálok neked a sikerekhez.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Mielőtt azonban rátérnénk erre a bajnokságra, menjünk egy nagyon picit vissza az időkben, a karrierednek a korai időszakában. Ha jól tudom, te a 80-as években kezdted el, akkor ismerkedtél meg a testépítés világával, itt Békés Csabán. Tinédzserként kezdted el ezt a pályát. Picit mesélj arról, hogy milyen volt a korai időszak.
3: Igen, ez így van. Hát az előző interjú alkalmával erről már hosszasan beszéltem, de mindig szívesen beszélek erről a korszakomról, mert ez az úgynevezett hőskor volt akkoriban. Ugye nekünk itt 18 éves srácokról lévén szó, és nagyon kezdetleges volt még ez az egész testépítés dolog, nem csak Békés Csabán, hanem az egész országban. Úgyhogy nekem ez egy nagyon, nagyon kedves korszak volt, ez a 80-as évek és 90-es évek, ha ezt nézzük. Sokat beszéltem már róla, valószínűleg, hogyha ezt hallották már a kedves hallgatók máshol is, de így mivel megkérdezted, akkor szívesen beszélek róla pár mondatot újra. Hát igazából ez tényleg úgy volt, hogy a 80-as évek közepén kezdődött nekem úgymond a testépítői pályafutásom, amikor a Pakuca Józsinak a termében elkezdhettem edzeni. 18 évesen nem is nagyon engedtek be akkoriban oda ilyen fiatal srácokat, mint én. Csak a Józsi meglátta bennem azt, hogy én nagyon eltökélt vagyok ebben a dologban, és nagyon szeretném elkezdeni ezt a sportot. És akkor úgy megengedték nekem meg két másik barátomnak, hogy ilyen fiatal srácként bemehessünk az edzőterembe, és edzhessünk az akkori 30-40 éves korosztálya. És akkor ott úgymond megtűrtek minket ott, a szó jó értelmében véve megtűrtek minket ott, és ott indult nekem így ez a pályafutás.
2: Hogyha egy kicsit így visszatekintesz, ugye, tehát már több évtized, szerinted mi az, amiben így alapjában változott ez a közösség? Milyen személyes tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban?
3: Hát én szerintem elsősorban, és azt jó értelemben mondom, változott maga az edzőtermi légkör. Tehát akkoriban ez egy nagyon kezdetleges dolog volt a 80-as években. Összetákolt gépekkel tudtunk csak dolgozni, ilyen rozsdás csillekerekekből összetákolt súlyokkal tudtunk edzeni csak. Tehát ahhoz képest a mostani edzőtermek, azok nagyon csillivili termek ezekhez képest. Úgyhogy elsősorban ezt ragadnám ki, hogy nagyon komoly fejlődésen ment keresztül az utóbbi évtizedekben maga a testépítő termeknek a felszereltsége. Tehát a géppark, az úgynevezett géppark, az nagyon komolyat változott, teljesen professzionális gépeken lehet most már edzeni a legújabb edzőtermekben, tehát óriási változáson mentek keresztül a termek, és ez nagyon jó dolog, mert nyilván minél jobbak a gépek, annál jobban és annál eredményesebben lehet edzeni, és annál eredményesebben tudjuk építeni az izmainkat. Tehát ez elsősorban ez, ami nagyon jó. A másik pedig az, hogy maga a közösség is, akik elkezdtek járni, ugye annak idején ez egy nagyon kicsi közösség volt. Nem is nagyon láttak ebbe bele az emberek, hogy ez miféle sportág, mit kell ott csinálni igazából, vagy hogy kell ezt elkezdeni, ezt az egész dolgot. Tehát ezt nem is nagyon tudták, és az évtizedek alatt rengeteg szakirodalom, folyóirat, újság, ugye a tévén keresztül mindenhol lehet most már informálódni ezzel kapcsolatban, és óriási ugrott előre ez a dolog is, és éppen ezért maga a testépítő társaság is most már sokkal szélesebb lett. Ami azt jelenti, hogy a 15 éves korosztálytól akár a 60-65 éves korosztályig is most már megtalálhatóak az emberek, akár nőkről, akár férfiakról legyen szó az edzőtermekben. És ez is egy nagyon jó dolog, mert ugye sportról lévén szó, tehát nagyon fontos, hogy az ember sportoljon valamit. Teljesen mindegy, hogy mit csinálunk. Kint vagyunk a szabadban, vagy bent vagyunk így edzőteremben. A lényeg az, hogy szakítsunk időt magunknak minden nap legalább egy félórás, de inkább egy órás testmozgásra. Most az, hogy az hol történik, az edzőteremben, vagy kint a szabadban, az teljesen mindegy. Tehát ez a társaság is nagyon széles lett, és mivel egyre többen járnak az edzőterembe, ezért egyre jobban odafigyelnek erre a dologra. Most már itt az országban is. Mert ez nagyon sokáig gyerekcipőben járt itt, úgymond ez a sportág. De most már egyre jobban szélesedik, egyre jobban az emberek tudatában van most már ez a dolog, és egyre többen látogatják az edzőtermeket. Tehát ez mindenképpen egy jó dolog.
2: Én is pont ezt akartam mondani, hogy végül is te beleláttál abba, hogy a közvélemény is megváltozik ezzel a sporttal kapcsolatban. Nem csak mondjuk egy átlagember tekintett most már igazán komoly sportként rá, hanem akkor ezek szerint a tudomány is, ahogy mondtad, hogy most már voltak folyóiratok, cikkek is a sporttággal kapcsolatban.
0: Egy rövid szünet után folytatódik a beszélgetés, ahol Lipták Mihály kétszeres testépítő világbajnok elmeséli pontosan mikor és kinek a hatására vágott bele a versenyzésbe, és hogyan néz ki számára a bajnokságokat megelőző hónapok.

0: Rádió.
1: Mikor jött el neked az a pont, amikor elkezdtél rendszeresen versenyezni? Tehát mikor volt az, amikor azt mondtad, hogy én szeretném megmérettetni magamat?
2: Hát ez úgy történt, hogy igazából én hobbista voltam világéletemben ebben a dologban, bár ott éltem le az életemet, ezt mondhatjuk most már 35 év távlatában. Az edzőteremben éltem le az életemet, tehát én rendszeresen jártam az edzőterembe, de mint hobbista vettem részt ebbe a dologba, mert én úgy gondoltam, hogy én nem vagyok olyan szinten, és nem is juthatok el olyan szintre, hogy én azon gondolkozzak, hogy én esetleg részt vehetnék akár egy országos testépítő bajnokságon is. Tehát én mondhatom nyugodtan azt, hogy én kisítő voltam magammal szemben ezzel kapcsolatosan. Mindaddig, amíg Süli Józsi barátom, aki gyulai származású kiváló sportember, többszörös testépítő és powerlifting világbajnok. Ő sugallatára kezdtem el én úgymond ezt a sportágat úgy elkezdeni tudatosan edzeni, hogy ő meglátta bennem azt a dolgot, amit kell ahhoz, hogy valaki versenyző lehessen. Tehát én kisütő voltam, úgy gondoltam, hogy én nem vagyok odavaló. És aztán találkoztam vele itt az ő edzőtermében, ami itt a legnagyobb edzőterem most Békés Csabán, és ő meglátta bennem ezt a dolgot, és ezért kezdtem el aztán azzal foglalkozni gondolatban, hogy esetleg akkor lenne ott keresni valom. És felkészültünk egy versenyre, annó még 2016-ban, és elmentünk a versenyre, és azonnal aranyérmes lettem. És akkor kezdtem el úgy hinni abban a dologban, hogy nekem lehet keresni valóm a versenyzés világában. Én magamtól maradtam volna a mai napig csak egy hobbista gyúrós. És ezt azért mondom, hogy ezt a Süli Józsi barátomnak, mesteremnek nagyon köszönöm, és nem győzöm eléggé hangsúlyozni, és hálás vagyok neki azért, amiért ő elindított engem ezen az úton 2016-ban, és én azóta versenyzek. Igazából elmondhatom azt, hogy valóban itt volt a helyem, és kár, hogy nem kezdtük el hamarabb ezt a versenyzést, mert ebben a rövid időszakban is elértem mindent. Tehát kétszeres világbajnok vagyok már háromszoros Európa-bajnok, abszolút bajnok, kétszeres abszolút bajnok vagyok, megvan a profi kártyám is, már megszereztem az IBFF-től a profi kártyámat is, tehát, és 8 szövetségnek a dobogós versenyzője vagyok, tehát 8 szövetségben is. Úgyhogy igazából ebben a rövid időszakban mindent elértem, amit csak lehetett, amit mások 15-20 év alatt se biztos, hogy elérnek. Tehát igazából itt most már nekem inkább azon volt a hangsúly, hogy kár, hogy nem kezdtük el hamarabb, vagy nem találkoztam össze például a Józsi barátommal hamarabb, és akkor ki tudja, hogy hol tartanék már igazából. De én ne értsétek félre, tehát én nagyon örülök ennek a dolognak is, hogy ez így történt, mert minden, azt szokták mondani, hogy mindennek akkor jön meg az ideje, tehát akkor van ott az ide, amikor megjött az ideje. Nekem ez így adódott, hogy én nekem ezt 2016-ban kellett elkezdenem ezt a dolgot, előtte szépen építkeztem a magam erejéből, és a 30 év alatt így szépen fel tudtam építkezni egy olyan szintre, hogy utána aztán elindulhattunk a versenyzői szférában. Tehát igazából én így is boldog vagyok, hogyha ennek most kellett elérkeznie, akkor ez most érkezett el. De inkább utóbb, mint soha.
1: Hát még szerencse, hogy egyébként akkor kipróbáltad magad, mert akkor most nem lennél kétszeres világbajnok ebben a sportágban. Térjünk akkor egy kicsit rá a szlovéniai bajnokságra, ez nemrég történt július elején. Meséld el azt, hogy hogyan néz ki egyáltalán az, hogy megtudod, hogy lesz egy ilyen világbajnokság, elhatározod, hogy te felkészülsz rá. Ez pontosan mikor, hogyan zajlik, milyen neked a rutinod, az étkezési szokásod ilyenkor, tehát mindenre kíváncsi vagyok, mert szerintem ez borzasztó nagy felkészülést igényel, jól gondolom?
2: Így van, ez így igaz, ahogy mondod. Hát azt tudni kell, hogy minden évben ugye van egy tavaszi és egy őszi forduló, amelyre föl lehet készülni a versenyzőknek, ezt mindenki egyénileg dönti el, hogy ő most a tavaszi versenysorozatra szeretne felkészülni, vagy jobban tetszik neki az őszi, tehát attól függ, hogy ugye ő neki az, hogy tud felkészülni rá, ugye a szabadideje, a család mellett, stb. A munkahely mellett. És akkor eleve ezt először kiválasztod azt, hogy most vagy a tavaszira szeretné menni, vagy az őszi bajnokságokra. Ha ez megvan, akkor utána megnézed, hogy milyen bajnokságok vannak kiírva, vannak-e kvalifikációs versenyek, amivel be tudsz jutni ugye az európai, illetve a világbajnoki bajnokságokra, és akkor szépen megnézed, ott már ki vannak írva ilyenkor a dátumok, és akkor szépen össze tudod magadnak rakni az úgynevezett naptáradat, hogy melyik versenyeken szeretnél részt venni, és onnantól kezdve kitűzöd a dátumot, a felkészülési dátumodnak az első napját, és onnantól kezdve szépen elkezdesz felkészülni. Nálam ez úgy néz ki egyébként, hogy egy 4 hónapos időszak a felkészülési időm, nagyon szigorú diéta mellett, nagyon szigorú edzésterv mellett, és utána egy 2 hónapos versenyidőszakról beszélünk, tehát összesen 6 hónap az az időszak, amit ez felölel, a versenyzési időszak felkészüléssel együtt. És tehát így indulsz neki. Egy nagyon tudományos étrend van a háttérben összepakolva, nagyon tudományos edzéstervel. Tehát mondhatom úgy, hogy ez egy tudatos edzés, tudatos étrend kombináció, ami nélkül nem tudsz felkészülni megfelelően. Mert ma már egyre több versenyző van minden kategóriában, egyre többen vagyunk, és mindenki nagyon jó. Most már egyre jobbak a versenyzők, akár a nőkről, akár a férfiakról beszélhetünk. És hát ugye, mivel mindenki egyre jobb, ezért ugye nekünk is arra kell törekedni, hogy mi legyünk a legjobbak. Tehát nagyon komoly, nagyon tudatos, nagyon kemény, nagyon kitartó, nagyon alázatos munka van a háttérben, pszichésen is, és tehát mentálisan és fizikálisan is. Ez, hogyha egységesen nincs meg ez a dolog, akkor nem tudunk felkészülni megfelelően a bajnokságokra, mert biztos, hogy nem jutunk dobogó közelbe.
0: Milyen volt a mezőny a bajnokságon, és mi az a feltétel, aminélkül nagyon nehéz lett volna felkészülni a megmérettetésre? Mindezek kiderülnek a Lipták Mihállyal folytatott beszélgetésünkből, ami egy rövid szünet után folytatódik.

0: és még több. Sport Rádió.
1: Térjünk rá akkor magára a bajnokságra pontosan. Milyen volt a mezőny? Milyennek látod a többi versenyzőt?
2: Hát azt tudni kell, hogy az Európa bajnokságokon és a világbajnokságokon ott ugye már népes mezőny gyűlik össze mindenféle kategóriában. Elmondhatom egyébként, hogy évről évre a Masters kategória, amiben én vagyok, tehát a Masters 40 pluszosok és a Masters 50 pluszos korosztálynál egyre többen vannak. Tehát annyira erős lett a mezőny, hogy vetekszik az Európa bajnokságon és a világbajnokságokon. Van olyan VB, ahol vetekszik az open kategóriával, olyan sokan vagyunk, tehát 15-20 főre is földagadhat kategóriánként az embereknek a létszáma. Tehát ez ami megfigyelhető folyamat most az utóbbi években, hogy a Masters kategóriák, tehát ami korosztályos, az egyre erősebb. Tehát most is itt a szlovéniai VB-n nagyon komoly létszám volt a Masters 40 pluszos és 50 pluszos kategóriában is, de ugyanúgy a magassági kategóriákban is, tehát az alacsony kategóriában, a magas kategóriában, ahol én indultam, illetve a súlycsoportos kategóriában, nehéz súlyban, ahol én indultam, meg az alacsony súlyúaknál is rengetegen voltak, tehát több mint 20 versenyző. Tehát az nagyon komoly dolog, mert ott azt gondoljunk bele, hogy kategóriánként, mikor fölmegy a színpadra 15-20 versenyző, és szinte mindenki egyformán, mindenki nagyon jó, ott aztán tehát nagyon jónak kell lenni ahhoz, hogy valaki dobogós helyezést érjen el. Tehát egy EB-n, meg egy VB-n azért azt szoktuk mondani, hogy ott nem is a top 3 az, ami kiemelkedő, hanem aki már a top 6-ba, tehát aki már a top 6-ba bekerül, az már egy nagyon gyönyörű eredménynek mondható. Egy Európa bajnokságon, meg egy világbajnokságon. Hát ugye nem beszélve arról, hogyha valaki ugye dobogós helyet tud megcsípni, és bronzérmet viszel haza, vagy ezüstöt, vagy akár te leszel a világbajnok, tehát az már aztán a habatortán, és ne tovább ennek az egész dolognak, és óriási boldogság. De azért meg kell küzdeni. Tehát ezt nem adják ingyen. Ezt mindig szoktam mondani mindenkinek, hogy irdatlan munka van mögötte, irdatlan fizikai munka, amit az edzőteremben töltünk el. Tehát ezt úgy lehet értelmezni, hogy szerintem akkor energiát fektetünk ebbe a 6 hónap alatt, hogy komplett lakóparkokat építünk föl ezzel az energiával. Tehát annyi súlyt mozgatunk meg a 6 hónap alatt. Irdatlan munka van mögötte. Ezt azok az emberek tudják, akik ugye ott vannak közöttünk hobbistaként az edzőteremben, és látják azt a küzdelmet, amit mi belepakolunk ebbe. Tehát nagyon-nagyon komoly fizikai munka van benne. És hát ugye igazából ez a szépség ennek az egésznek, hogy mivel nem adják ingyen ezt sem, mint semmi mást az életben, egy világbajnoki címet se adnak ingyen, ezért óriási dolog, amikor megnyered, és olyankor jössz rá arra, hogy nem számít az a 6 hónap szenvedés, amit beleraktál abba az iszonyatos edzésbe, nem számít semmi, mert ott abban a pillanatban, amikor kimondják a világbajnokságon, hogy te vagy a VB bajnok abban a kategóriában, akkor az a pillanat az mindent megér. És az a visszaigazolása annak, hogy amit te belefektettél munkát a 6 hónap alatt, annak igenis, hogy megvan a gyümölcse. És ez egy óriási dolog. És itt nem csak a testépítésről beszélhetek, hanem beszélhetek a világ bármely sportágáról, akár az egyéni sportokról, akár a csapatsportokról. Tehát akik azok a versenyzők, akik részt vesznek ilyen Európa és világbajnokságokon, azok tudják ezt a dolgot, hogy ez mivel jár. Mindenki, kivétel nélkül.
1: És azért gondolom, hogy ilyenkor, például a felkészülési időben nagyon sokat jelent az, hogyha mások támogatnak téged. Gondolom neked is megvan ez a kis erős közösséged magad körül, aki azért támogat téged.
2: Igen, hát elsősorban én a családot emelem ki mindig, mert én azt szoktam mondani, hogy mentálisan akkor vagy a legerősebb, hogyha egy nagyon erős család van a háttérben, akik támogatnak téged. Hát itt ugye ez, gondolok, ugye itt mindenki a legközelebbi hozzátartozójára, nekem is, én gondolok itt a páromra, ugye, és a kisfiamra, kicsit szélesebben ugye a szüleimre, és a testvéreimre, tágabb értelemben pedig az ismerősükre, a nagyon közeli jó barátokra, tehát stb. Így mondhatom ezt a dolgot. Tehát akinek mentálisan nincs meg ez a támogatottsága, annak kétszer annyira meg kell dolgozni ebben a 6 hónapban, a felkészülési időszakban. Tehát én észre szoktam menni azt, hogy azok a versenyzők, akik úgy készülnek föl, hogy nincs meg vagy a kellő családi háttér, ahonnan merítheti a mentális erőt maga a versenyző, azok a versenyzők nem jutnak el komoly szintekre. Hiába készülnek föl, mert ez egy egész embert kér, ez a felkészülési időszak, mind mentálisan, mind fizikálisan. És elsősorban én ezért emelem ki mindig a családi hátteret. Ha erős a családi háttér, az egy óriási löket a versenyzőnek, és ugye nem beszélve utána ugye az anyagi támogatottságról, ugye akik szponzorként állnak a háttérben, mert ugye egyedül ezt én se tudnám finanszírozni saját pénztárcából, mert hatalmas pénz kell hozzá, sajnos, elég drága sportág, de ma már mindegyik az, én szerintem a felkészülés mindenféle sportágban hatalmas pénzeket emészt föl, úgyhogy én is nagyon köszönöm a támogatóimnak, nagyon köszönöm Süli Józsi mesteremnek és barátomnak, hogy ott áll mindig mellettem a felkészülési időben, és vele kezdtem el, ő indított el ezen az úton, a versenyzés útján, úgyhogy nagyon hálás vagyok a Józsi barátomnak ezért, óriási hálával tartozom, és ott áll mögöttem mindig végig, figyeli a felkészülésemet, ott vannak ugye a szponzoraim, akiket említettem, és hát tágabb értelemben mindenki, aki ugye nyomon követ engem, akár az újságokból, vagy így a rádióban, vagy a Facebookon, amikor kiírom a bajnokságokon, hogy szerepeltem, és azonnal gratulálnak nekem, meg megyek az utcán, és ott is mindenki gratulál. Tehát ez egy nagyon jó érzés, és ez egy visszaigazolása annak, hogy amit csinálok, úgy gondolom, hogy azt jól csinálom, és hogy van értelme, mert másokat is motiválok ezzel. Az edzőteremben is ezt észreveszem, és mondják is a srácok, hogy belőlem merítenek energiát, mert látják, hogyha én a nagy öreg, ugye 55 évesen, ha én ilyen magasságokat tudok, ilyen magasságokba tudok eljutni még a mai napig is, úgyhogy mellette 2 munkahelyem van, gyermeket nevelek, akkor ez óriási motivációt tud adni a többieknek is. Tehát ez így egységesen, ez az egész mindenféle dolog, amiről most beszéltem, ahogy ez közre fogja ezt a felkészülési időszakot, ez mind-mind szükséges ahhoz, hogy te erős legyél mindvégig ebben a 6 hónapban a kemény diéta alatt, és hogy el tud végezni mindig az edzést, és mindig ott legyél, és mindig topon legyél, és próbálj maximumot belevinni az edzésekbe, hogyha elérkezik a versenyidőszak, akkor minél jobb oldaladat tud megmutatni.
1: Nem sokára folytatjuk Lipták Mihállyal a beszélgetésünket, aki elmeséli, milyen szempontok alapján pontoztak a világbajnokság zsűri tagjai, sőt még egy olyan témát is érintettünk, amiről Mihály most beszélt először. Tartsanak velünk a szünet után is!

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Egyébként te, amikor kimentél a versenyre, milyen volt a te hozzáállásod? Tehát, hogy azért volt benned egy remény, hogy szép eredményt fogsz elérni, vagy egyáltalán te mi suhantált ilyenkor a fejedbe, amikor kimész egy ilyen versenyre?
3: Én nekem minden egyes versenynél igazából én úgy vagyok vele, hogy alapvetően nyugodt vagyok abból a szempontból, hogy én tudom magamról, hogy amit nekem bele kellett tennem, tehát ami rajtam múlt, ami csak rajtam múlt, én azt megtettem, mindig meg szoktam tenni. Az összes többi dolog az olyan, hogy az jön, annak nem tudsz mit csinálni, de azért tudok nyugodt maradni, mert ami rám tartozik ebből a dologból a felkészülési időszakban, és amit nekem kell megtennem, és amit nekem kell letenni az asztalra, azt én megcsinálom. És akkor úgy vagyok vele, hogy utána rábízom magam az isteni gondviselésre, és lesz, ami lesz. Nyilván persze minden versenyző reménykedik a minél jobb eredményekben. Én mindig szerény vagyok ebben a dologban, és mindig úgy indulok neki a versenyeknek, hogy én nekem már az is óriási dolog, hogy egyáltalán felállhatok a színpadra, és ott lehetek a versenyzők között magán a versenyen. Tehát az is egy óriási dolog idáig eljutni. Nem, hogy még utána ugye úgy szerepeljen az ember, hogy ott a minél magasabb eredményeket el tudjuk érni, és haza tudjuk hozni. Tehát én mindig úgy vagyok vele, hogy ha már eljutok eleve egy Európa-bajnokságnál, vagy egy világbajnokságnál arra a szintre, hogy én fölállhatok a színpadra a többi versenyzővel együtt, megmérettetni magam, már az egy óriási dolog, odáig eljutni. Én úgy gondolom. És aztán utána, mivel én beletettem mindent, amit lehetett, én utána rábízom magam, úgymond a sorsra, és én mindig úgy vagyok vele, hogy a sorsnak mindig vissza kell igazolnia azt a dolgot, amennyit te beleraksz, annyit kell, hogy visszakapjál igazából. Én úgy gondolom.
2: Rábízod magad a sorsra, de azért vannak zsűrik is a versenyen, és nyilván nem látsz bele a fejükbe, de szerinted mi volt az, amit ők értékeltek mondjuk a te gyakorlatodban? Mi volt az, ami miatt te megszerezted mondjuk az aranyérmet?
3: Hát ez igazából úgy néz ki, hogy ott kötelező pózok, úgynevezett kötelező pózokat kell bemutatni, és ezeket pontozzák a bírók. Tehát be kell mutatni az izomzatot, amit felépítettél és beszárítottál, azt meg kell tudni mutatni. Úgy, hogy ugye ők mondják, hogy melyik pózt vett föl, és ezeken a kötelező pózok alapján egy pontozási rendszer van, ami meghatározza majd, hogy te hanyadik leszel, de itt nézik még mellette, hogy mennyire tudtál beszáradni, nézik azt is, hogy mennyire vagy szimmetrikus, milyen szépen tudtad kidolgozni magad, milyen az összkép, a struktúra, az úgynevezett testi struktúrád, ugye, hogy az hogy néz ki összességében, alacsony vagy magas vagy, ugye hosszúak a végtagjaid, vagy rövidek, ezek is számítanak nagyon. És hát ugye, amit mondtál, hogy mivel bírákról van szó, emberekről, ezért ugye van egy úgynevezett szubjektív megítélés is, ami a legnehezebb ebben a dologban a pontozás szempontjából, mert ugye ez a szubjektív dolog, ez azt jelenti, hogy lehet, hogy te nem vagy szimpatikus az egyik bírónak valami miatt, és akkor valószínűleg lehet, hogy te vagy a jobb, de nem neked fogja odaadni azt az egy pontot, ami azon múlik, hogy most világbajnok leszel, vagy csak az ezüstérem lesz a tiéd. Tehát ez a legnehezebb dolog az egészben, mert a kötelező pózok alapján, amiket meg kell csinálnod, az a könnyebbik pontozás, ugye? De ez a szubjektív tényező, mivel emberekről van szó, ez tudja elvinni mindig azt az egy-két pontot, ami meghatározza neked, hogy te leszel most a világbajnok, vagy az ezüstérmes, vagy a bronzérmes. Tehát ez sajnos, ez amit nem tudunk kiküszöbölni, és mindaddig, amíg bírák fognak pontozni, addig ezt nem is fogjuk tudni kiküszöbölni sajnos ezt az úgynevezett szubjektív pontozást, ami szinte a leglényegesebb, mert ugye az első, második, harmadik helyezetnél ott nagyon, nagyon kicsi a különbség már a versenyzők között. Tehát ott eldönteni az, hogy valóban tényleg kinek ítéljük oda azt az egy pontot, na ez az a szubjektív megítélés, ami a bírákon múlik, és az már nem rajtad múlik, mert te beletettél mindent, megcsináltál mindent, úgy étkeztél, és úgy edzettél, ahogy kellett, de ott, hogyha nem te fogod megkapni azt a plusz egy pontot, ami azon múlik, hogy te leszel a világbajnok, vagy az ezüstérmes, akkor nem tudsz neki mit tenni. Tehát el kell tudni fogadni ezt a dolgot sajnos. Tehát ez így áll össze, ez a pontozási rendszer. Sajnos a szubjektív megítélés az, ami nagyon tényező ebben a dologban maradt a végén. Mivel minden versenyző nagyon jó már, aki fönn van a színpadon, nagyon nehéz eldönteni, hogy ki az első, másik, harmadik, és akkor jönnek be ezek a szubjektív dolgok, hogy kinek ki a szimpatikus, vagy ennek valami miatt ez most jobb, vagy nem tudom, a nemzetisége, hogy ez honnan jött, vagy nem tudom, hogy mi alapján megy, de ezek döntenek utána már, ezek az apró nüanszok.
2: Muszáj feltegyek egy nagyon-nagyon fontos kérdést. Ugye lehet látni, hogy akik ilyen versenyekre mennek, azok ilyen barnító krémeket használnak, beolajozzák magukat. Erre a felkészülés, ez hogyan zajlik egyáltalán? Tehát, hogy ott kell állni mondjuk egy órán keresztül. Tehát, hogy ezek a barnító krémek, ugye lehet látni, hogy kihozzák nagyon szépen az izmokat. Nyilván így látja a zsűri is a pózoknál, hogy hogyan. Ez hogy néz ki ez a felkészülés? Ez mindig is érdekel, és szerintem a hallgatókat is.
3: Igen, köszönöm ezt a kérdést, ezt nem is nagyon tették föl még eddig. Igazából azt kell tudni erről a balnításról, hogy ez régen, egy olyan 10-15 év táblatára visszamenőleg, valóban mindenki saját maga barnította magát, ami azt eredményezte, hogy fölment 10 versenyző a színpadra, és 11 féle barna árnyalatban voltak ott a versenyzők, és ugye ez nem volt túl jó, mert ugye van, aki szebben be volt barnítva, vagy szebben be tudták kenni, valaki kevésbé, akkor az már nem nézett ki olyan jól, ugye nagyon kitűnt a többi közül, és ez ugye azt eredményezte, ez a nagyon megosztott ilyen-olyan barnaságok, ez azt eredményezte, hogy ezt egységesítették az utóbbi időben, ami azt jelenti, hogy egyetlen egy cég van jelen, Magyarországról beszélek most, tehát egyetlen egy cég, de ez ugyanígy lett megcsinálva külföldön is, azóta már, tehát egyetlen egy barnító cég van jelen a versenyeken, mindig ugyanaz a cég, és ők jönnek a hazai versenyekre, és ez úgy néz ki, hogy vannak hölgyek, akik szó szerint úgy fújnak le minket, mint az autókat, ugye az új autókat, ugye a festékkel, festékszóró pisztolya, beállsz eléjük, egy kis gatyába, és szépen körbefújnak téged, neked csak forogni kell, és akkor ő szépen a szórópisztolya úgymond bebarnít. Ezek egy nagyon jó minőségű, bőrbarát fejlesztések, nagyon gyorsan szárad, és nagyon jól fed, ami azt jelenti, hogy még a verseny után is még egy olyan 2-3 hétig még nagyon szép barna marad az ember. Hát nyilván, ahogy fürdünk napi szinten, ilyen faktorokat, úgynevezett faktorokat ugye mosunk le magunkról, de nagyon sokáig, tehát egy jó 3 hétig megőrzi a barnaságát, mert annyira beszívódik a bőrbe, de mondom, ezek teljesen bőrbarát, tehát úgy lettek kifejlesztve, hogy teljesen bőrbarát, nagyon jó illatuk van, tehát erre is odafigyeltek, hogy nagyon jó illatuk legyen ezeknek a festékeknek, és bőrbarát, azonnal felszívódik, és mindenki, ami a lényeg, hogy mindenki egységesen barna, tehát mindenki ugyanolyan barna, nem az egyik világos barna, másik sötét barna, a harmadik meg zöld, vagy mit tudom én, hanem így nincs diszkrimináció, ugye, tehát mindenki egységes színű a színpadon, tehát ezzel most már nem kell foglalkozni, tehát ezt azért egységesítették, hogy a hölgyek ugye lefestenek mindenkit szépen egymás után, attól függ, hogy ugye meg kell nézni a programot, ki mikor következik, ugye amikor elkezdődik a versenyprogram, az aznapi bajnokságok, és az alapján van ugye sorrendbe állítva mindenki, és úgy megyünk szépen egymás után a barnítóba. És akkor ott egy 6-8 hölgy, fiatal hölgy dolgozik, és egyszerre tudnak ott 6-8 embert szépen lefújni. És ez így néz ki ez a dolog. Úgyhogy utána azonnal megszáradsz, egy 10 perc múlva és utána szalonképes vagy úgymond, és mehetsz föl a színpadra versenyezni.
2: Mindig érdekelt engem, hogy ezt hogyan, tehát ez egyénileg csinálják, hogy akkor ez is ilyen egységes módon, de akkor egységes
3: igen,
2: módon.
3: Igen, most már egységes, igen.
2: Ugye a rövid évek alatt nagyon szép eredményeket értél, ahogy te is mondtad. Tervezel-e egy háromszoros világbajnoki címet is?
3: Hát nem tudom, igen. Ez is egy jó kérdés. Igazából számos tényezője van, mint amit említettem is egy ilyen felkészülésnek. Nem tudom, hogyha igazából megkapnám a szponzorátságot újra jövő évben, akkor valószínűleg jövő év tavaszát azt újra megcsinálnám. De nem feltétlenül azért, hogy világbajnok legyek, hanem én mindig azt szoktam mondani, hogy

0: én mentem el, hogy nyerjek, hanem a sport szeretete miatt. Aztán persze nyilván az, hogy nyertem is, az habatortán, és ennek nagyon-nagyon örülök, és óriási boldogságot ad nekem, hogy ilyen magasságokig el tudtam jutni. Hihetetlen.
1: Hát akkor én minden jót kívánok neked a jövőre nézve is. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
0: Én is nagyon szépen köszönöm neked, és a hallgatóknak is, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok.

0: Magazin műsorunk vendége Lipták Mihály, kétszeres testépítő világbajnok volt. A teljes beszélgetés elérhető a Körös Hírcentrum hivatalos weboldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, én Kovács Anett voltam, további kellemes rádiózást kívánok!
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Új fejezetet nyitna Ausztria és Magyarország kapcsolatában Magyar Péter, aki Bécsben tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. A miniszterelnök bejelentette, hogy jövő hétfőn feláll egy közös osztrák-magyar vegyes bizottság az 5 osztrák bányát érintő aszbesztszennyezés kivizsgálására, a kormány pedig garantálja a teljes kármentesítést a szennyező fizet elv alapján. Stocker gratulált a Tisza párt választási győzelméhez, de sürgette a külföldi befektetőket hátrányosan érintő magyarországi különadók kivezetését. Magyar Péter jelezte, hogy a hazatérő uniós forrásokat a gazdaság feltámasztására fordítják, a jövőben pedig szorosabbá tennék a közlekedési kapcsolatokat és a regionális V4-en túli közép-európai együttműködést is. Megállapodott Orbán Viktorral ismét a Fidesz elnökének sajtófőnöke lesz Havasi Bertalan, akit nemrégiben menesztett pozíciójából Magyar Péter miniszterelnök. Havasi Bertalan megerősítette, hogy megegyeztek a visszatérésről a leköszönt kormányfővel, mivel kizárólag az ő kommunikációs tábjában szeretne dolgozni. A hivatalos bejelentésre a kilépési papírok és a szervezeti ügyek rendezése után kerül sor. A politikai elemzők szerint a lépést egyértelműen jelzi a pártelnök és korábbi sajtófőnöke közötti töretlen bizalmat. Ausztriától kénytelen 10 Intercity kocsit bérelni a máva nyári szezonra, hogy elkerüljék a balatoni vasúti forgalom összeomlását a járműhiány miatt. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint a dunakeszi járműjavító problémái és a leállt fővizsgák miatt a MÁV-nak kevesebb üzemképes kocsija van, mint az előző években. Az osztrák vasúttársaságtól érkező szerelvényeket a balatoni vonalakon vetik be a csúcsforgalom idején. A miniszter hangsúlyozta, hogy ez egy átmeneti életmentő megoldás a nyári szezon áthidalására, miközben már dolgoznak a teljes távolsági flotta megújításán.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
3: Can't you see when the day is over and all the people trying to forget about the trouble just to have some fun?

0: Szép vasárnap reggelt kívánok, így 6 óra után, és sok zenével, és most még többel induljon lazán, pihentetően a mai reggelén, pedig hozom emellé a jó dalokat ma is.
1: Sokat

0: Szép reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, május 24-e van ma, az Eszterek és az Elizák a névnaposok, őket persze innen is köszöntöm. Pünkös napja van egyébként, úgyhogy bízom benne, hogy pihenéssel és lazítással telhet el.
1: Reggel is start, Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Sport Rádió.
3: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Jó reggelt kívánok, ez Békés Csabán, a Start Rádió május 24-én az Eszterek és az Elizák névnapján, és persze köszöntjük a szülinaposokat, például akik egy napon születtek: Bob Dylan amerikai rockstárral, ő 1941-ben látta meg a világot, Kmeti György honvédtábornok, a 48-49-es szabadságharc kiemelkedő alakja is ezen a napon született, mint ahogy Foltinyi Vilmos színész is.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.
1: És még több.

plus jamais le toucher. Il l'a dit.

0: Jó hétvégét kívánok itt a Start Rádió, ma is sok zenével és persze még többel, pillanatok kérdése és 7 óra lesz. Azonnal friss hírekkel jelentkeznek kollégáim, aztán a következő órában én is hozom az aktualitásokat és persze sok-sok jó dalt, úgy, ahogy azt szoktuk minden reggel.
1: Reggeli Start, Music Lattest.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a kapcsolódó végrehajtási eljárások hivatalból és soron kívül történő felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek benyújtott indítványában a Tisza frakció két képviselője, Hantosi István és Melétei Barna Márton. A szerdán benyújtott törvényjavaslat az érintett fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek és szabályozásának teljes körű felülvizsgálatával indokolja a lépést. Az indítvány a folyamat leállása mellett is biztosítana bizonyos speciális eljárásokat, az adósok továbbra is teljesíthetnék fizetési szándékukat, az ingatlan árveréseknél pedig a vevők visszakérhetnék a már befizetett vételárat, ha az ingatlan átadása még nem történt meg. A Fidesz és a KDNP szerint az ország érdekeivel ellentétes a Tisza párt első alaptörvény módosító javaslata. Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője közölte, a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésével az új kormány többség a bevándorlás elleni hatékony alkotmányos védelmet is felszámolná. Rétvári Bence a KDNP frakció vezetője úgy értékelte a miniszterelnöki pozíció időbeli korlátozását, hogy Magyar Péter fél Orbán Viktor visszatérésétől és a saját igazságügy miniszteri megkerülve adminisztratív eszközökkel akarja megakadályozni a korábbi kormányfő újbóli hatalomra kerülését. A szervezet történetében példátlan módon a Vészhelyzeti Bizottság hivatalos ülése előtt hirdetett nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetet a WHO főigazgatója a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő ebola járvány miatt. Kongóban már legalább 500 gyanús esetet és 130 halálesetet regisztráltak, köztük egy amerikai állampolgárt is. A jelenlegi járványt a vírus egy ritka törzse okozza, amely ellen nincs engedélyezett oltóanyag, a védekezést pedig a helyi fegyveres konfliktusok mellett az amerikai segélyek kiesése is jelentősen nehezíti.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: 7 órát is elhagytuk, csodaszép reggelt kívánok! Vasárnap a Start Rádióval indul igazán tartalmasan is jól a reggel. Köszönöm, hogy együtt kezdhetjük ezt a mai napot is, csak dőljön hátra, egyen egy jó reggelit, ügyen egy kávét, én pedig hozom a jó zenéket.
1: Sokat nem, sokat
2: nem.
1: Még több.
2: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
2: Halott Pénz,
0: Dash,
2: LL Junior,
0: Republik,
2: Korda György és Balázs Klári,
0: Szikora Róbert és az Ergo,
2: Kiskata Zenekar.
0: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
1: Reklámot hallottak. Sok a szene. És még több.

0: Köszönöm, hogy együtt kezdjük a mai napot is. Pünkösd vasárnap is a Start Rádió szól sok zenével és most még többel. Egyébként a következő időszakra hőmérséklet ügyileg nézve egészen jó időt ígérnek. Jócskán 26-27 fok környékén lesz szinte a következő időszakban már végig a csúcshőmérsékleti értékek. Persze elszórtan azért a következő napokban még lehetnek csapadékosabb időszakok, de azért a nyár már kétségtelenül itt van velünk.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

Jó reggelt, itt a Start Rádió. Május 24-e van, 1819-ben ezen a napon szelte át gőzhajó az Atlanti-óceánt. Akkoriban azért ez nagyon nagy dolognak számított. 1883-ban ezen a napon adták át a Brooklyn hidat, a világ akkori leghosszabb függő hídját. És ezen a napon mutatták be Bartók Béla a Kékszakállú Hercegvára című dalművét.

Jó reggelt, itt a Start Rádió, sok zenével is most még többel. Egyre közelebb a 8 óra, úgyhogy köszönöm szépen, hogy együtt kezdjük ezt a mai napot is. Jó reggelt és jó rádiózást kívánok. A következő órára már szépen sorjában szedegetem össze a friss információkat, úgyhogy örülök, hogy együtt rádiózhatunk.

0: Start Rádió.
1: 8 óra elmúlt, szép vasárnap reggelt kívánok itt a Start Rádió sok zenével, és most még több bele rengeteg izgalmas információval érkezem ebben az órában, úgyhogy köszönöm szépen, hogy a hét utolsó napját is együtt kezdjük. Én szép és persze lassú vasárnap reggelt kívánok.

0: Start Rádió, jó reggelt kívánok! Képzeljék el, Lionel Messi, az Inter Miami 8-szoros aranylabdás világbajnoka vezeti az észak-amerikai profi labdarúgó liga fizetési rangsorát. Most kapaszkodjunk meg 28 millió dolláros éves jövedelemmel. Az olyan sok pénz, hogy elképzelni nem tudjuk.
1: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébred.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Itt a Start Rádió sok zenével és most még többel. Én bízom abban, hogy azért a vasárnap reggel az mindenkinek egy ilyen kis pihenősebb időszak lehet, amikor nem kell rohanni, pláne nem munkával foglalkozni, hanem leginkább a pihenésé lehet a terep. Lehet egy jót reggelizni, beszélgetni a családdal, és persze mindeközben ott a Start Rádió, Csabán a 98.4-en, és játsszuk a jó zenéket.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Szép vasárnap reggelt kívánok itt a Start Rádió. Sok zenével és most még többel. Hamarosan 9 óra lesz, ami azt jelenti, hogy én már megköszönöm az elmúlt 3 órát.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
4: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
5: Főnök, megyünk a vásárba?
6: Milyen vásárba, Micike?
5: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
7: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtató patronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
8: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
9: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Startrádió.
2: Startrádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Startrádión a Napi laza rajtól. A következő két órában rádiózhatunk együtt. Üdv a fedélzeten. Hoztam ma is magammal rengeteg jó zenét, hogy vidáman teljen a munkaidő. Minden hátralévő perce, pillanata, órája. Rádiózunk együtt egészen délig.

0: és még több a Start Rádión, ez a Napilaza. Itt van néhány érdekesség a nagyvilágból, a mai nap legfontosabb eseményeit gyűjtöttem össze ismételten. 26 éve történik, hogy az Európai Nemzeti Parkok napját ünnepeljük. 1941 eme napján született Bob Dylan, amerikai rockstar, többszörös Grammy-díjas, zeneszerző és előadó. Illetve 206 éve a mai napon született Viktória királynő, aki 64 évig uralkodott. Illetve 1819 eme napján először szállt át gőzhajó az Atlanti-óceánt.
1: Napi Laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión, ez a napi laza. Ne feledkezzünk el ma sem a névnapos ismerőseinkről, rokonainkról, az Esztereket és az Elizákat illő köszönteni. Nekik nagyon boldog névnapot kívánok. És a folytatásban is hozom a jó zenét mindenkinek, aki akár dolgozik, akár otthon tevékenykedik. Rádiózunk együtt!

0: Napi Laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi Laza szól. Folytatódik a műsor ebben a 60 percben, és meg annyi lendületes zenével, a legjobb válogatásunkkal készültünk erre a 60 percre is, illetve én készültem néhány infóval a szemünk védelmének érdekében, nem sokára az egészségünkkel foglalkozunk.

0: és még több. Sport Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
2: Halott Pénz,
1: Dash,
2: LL Junior,
1: Republik,
2: Korda György és Balázs Klári,
1: Szikora Róbert és az Ergo,
2: Kiskata Zenekar.
1: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere.
5: Sok a szere.
0: És még több.
1: Sport Rádió.
5: Sport Rádió.

0: zene és még több a Start Rádión ez a napilaza. A szemünk védelme témában ismételten. Nyáron sokat tehetünk látásunkért, például, hogyha napszemüveget hordunk. Azonban nem mindegy, hogy miért. Legyen minőségi darab, amire érdemes figyelnünk, legyen rajta az UV-400 jelölés, és illeszkedjen az arcformánkhoz, így garantálva a maximális fedést. A jó minőség azért fontos, mert ha olyan napszemüveget viselünk, aminek nincs megfelelő UV-szűrő képessége, többet ártunk magunknak, mint használnunk. A pupilla kitágul mögötte, így a káros UV-sugarak még jobban bejutnak a szemünkbe, miután nem mintha nem viselnénk napszemüveget gyakorlatilag. A megfelelő folyadékbevitelre is figyeljünk, hogy elég könny tudjon képződni, ez egyébként is fontos. Jó egészséget!
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: és még több a Start Rádión ez a Napi Laza, aminek a végéhez értünk. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózhattunk ma is az elmúlt két órában. A mikrofonba Bürgés Dávid szólt, további szép napot és minden jót kívánok!
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. május 23-a, szombat déli 12 óra van. Visszatérnek a városházi esték Békés Csabán, döntött a közgyűlés az Andrássy úti platán sor jövőjéről. A Bétel Alapítvány kapja meg a volt Lencsési posta épületét, sportnapot tartott a Petőfi utcai iskola, több száz diák mozdult meg. Már is mondom a részleteket. Idén nyáron ismét megrendezik Békés Csabán a város egyik legfontosabb kulturális esemény sorozatát, a városházi estéket. A 2026-os évad nem csak a műfaji sokszínűség és az országosan ismert fellépők miatt lesz különleges, hanem azért is, mert több jelentős újítást vezetnek be, speciális szezonbérletet kínálnak és garantált első helyszínt biztosítanak a városháza díszudvarán tartott programokhoz. A zenés produkciók és műzikelek évek óta kiemelt népszerűségnek örvendenek a Békés Csabai és a megyei közönség körében, ezért a szervezők idén is egy nagyszabású musical koncerttel indítják a programsorozatot június 19-én. A gála az idei évad egyik legfontosabb eseményének ígérkezik. A nyári esten a hazai zenés színjátszás meghatározó alakjai lépnek színpadra, érkezik a műfaj ikonikus előadója Jan Zakata, valamint a közönség számára jól ismert visszatérő vendégművész Kocsis Dénes. Őket a Békés Csabai Jókai Színház művészei követik, akik a következő évad legfontosabb zenés előadásaiból adnak ízelítőt. Felcsendülnek többek között a Valahol Európában dallamai, valamint a musical irodalom és a könnyűzene további ismert slágerei. A Teátrum fiatal művésze Csonka Dóra számára különösen meghatározó lesz ez az este. Elmondása szerint 15 éves korában, amikor Jan Zakatát látta az Elizabeth címszerepében a szegedi szabadtérin, akkor döntött el, hogy ő maga is ezt a pályát szeretné választani. A színművésznő a gálán Chicago egyik dalát adja elő, a következő évadban pedig ő alakítja majd Roxy Hartot. A városházi esték egyik legfontosabb idei újítása a speciális szezonbérlet bevezetése. A konstrukció lényeg, hogy a musical gála mellé két prózai előadás közül választhatnak a nézők. Az X című vígjáték, vagy a dán sikerfilm színpadi adaptációja, a Még egy kört mindenkinek is szerepel a kínálatban. A bérlet kedvezményes áron biztosít majd hozzáférést a kapcsolt előadásokhoz. A szervezők idén az időjárás kiszámíthatatlanságára is új megoldást kínálnak. Idén minden esetben a Békés Csabai Jókai Színház lesz a hivatalos esőhelyszín, így egyetlen előadás sem marad el rossz idő miatt. Az új rendszer garantálja, hogy senkinek sem kell hazamennie vagy jegyet visszaváltania. A programokról, bérlet a Jókai Színház jegyirodájában és hivatalos online felületeken érhetők el további információk. A Békés Csabai közgyűlés mintegy 20 napi rendi pontot tárgyalt csütörtöki ülésén, köztük az egyik legfontosabb kérdést, mi lesz az Andrássy úti platánfákkal. A döntést egy szakértői vizsgálat előzte meg, amely a veszélyesnek minősített fák esetében fakivágást és gallyazást javasolt. A testület a zöld civil szervezetekkel folytatott egyeztetések és a lakossági fórum után hozta meg határozatát. Szarvas Péter polgármester arról számolt be, hogy az Andrássy úton a Szent István tértől a vasútállomásig 256 platánfa található. Felidézte, hogy az elmúlt időszakban több ág is letört, amelyek károkat okoztak, és a burkolat sérülései is balesetveszélyes helyzeteket teremtettek. Ezért rendelték el nagyjából 70 éves, az 50-es években telepített fasor teljes körű vizsgálatát. A növényorvosi jelentés minden egyes fáról külön értékelést tartalmaz, és térképen jelöli, mely egyedek esetében szükséges a beavatkozás. A polgármester hangsúlyozta, hogy a munkálatok elkerülhetetlenek, és a személyi sérülések megelőzése érdekében felelős döntést kell hozni. Hozzátette, hogy ahol fakivágás történik, ott pótlásra is sor kerül, a helyszínen vagy annak közelében.

0: A Békés Csabai közgyűlés jóváhagyta, hogy a Bétel alapítvány bérbe vegye a Féja Géza tér 2 szám alatti korábban postaként működő épületet. A szervezet szociális intézményt alakítana ki a jelenleg üresen álló ingatlanban, ahol nappali ellátást biztosítanának. Ehhez mintegy 5,5 millió forintos átalakításra lesz szükség. Az alapítvány havi 200 ezer forintos bérleti díjat ajánlott és vállalta az összes kapcsolódó költség fizetését. Az ingatlanra időközben a lencsési közösségi ház is igényt tartott, közösségi célú hasznosításra. A képviselőtestület csütörtökön tárgyalta a két beérkezett szándékot. A volt postaépület hosszabb ideje üresen állt, korábban többször próbálták értékesíteni, vagy üzleti célra kiadni sikertelenül. A Bétel alapítvány által ajánlott bérleti díj az adott övezetben szokásos összeg mintegy 65%-a. A lencsési közösségi ház viszont várhatóan díjmentesen használhatta volna az épületet, így a fenntartási költségek az önkormányzatot terhelték volna. A Csaba Gyöngye Kulturális Központ vezetése ugyan jelezte, hogy a lencsési közösségi ház kihasználtsága nőtt, de ez önmagában nem indokolja az infrastruktúra bővítését. Előzetes becslésük szerint a posta épület átvétele legalább 10 millió forintos kiadással és létszámbővítéssel járt volna. Az alapítvány esetében a befektetés 3 év alatt térülne meg, ezt követően évente közel 2 millió forint bevételt hozna a vagyonkezelő ZRT-nek. A vita során több képviselő is felszólalt, Ricsovnyi Tamás jelezte, hogy a civil ház létrehozására is érkezett javaslat, és felvetette, hogy miért nem szerepelt ez külön opcióként az előterjesztésben. Juhász István elmondta, hogy a lencsési rész önkormányzat korában támogatta a civil ház ötletét, de hangsúlyozta, hogy a Bétel alapítvány olyan kötelező közfeladatot lát el, amely tehermentesíti az önkormányzatot, és sürgősen új helyre van szüksége, mivel a Gadara házból költözniük kell. Szarvas Péter polgármester kiemelte, hogy a közösségi ház működését az önkormányzat eddig is támogatta, de a bővítés jelentős működési veszteséget okozna. Hangsúlyozta, hogy a szociális feladatok ellátása is kiemelt fontosságú, és az alapítványi hasznosítás bevételt is termel a városnak. Takács Péter, a lencsési közösségi ház vezetője hangsúlyozta, hogy kezdeményezésük nem áll szemben az alapítvány céljaival, és felidézte, hogy a posta bezárása óta több helyi szereplő is támogatta az épület közösségi célú hasznosítását. 2 éve elkészült egy részletes tervezet is. A költségbecslést azonban bizonytalannak nevezte, szerinte a valós összeg inkább 14-16 millió forint lehet. Varga Tamás alpolgármester arra figyelmeztetett, hogy az önkormányzatnak minden kiadást meg kell fontolnia, és a plusz feladatvállalás veszélyeztetheti a meglévő intézmények működését. Ricsovinyi Tamás hozzátette, ha az önkormányzat új épületet biztosítana a közösségi háznak, az akár bevételt is hozhatna, de szerinte a testület nem kapott meg minden előzményt időben. A polgármester végül megerősítette, hogy az előterjesztés A verzióját támogatja, vagyis azt, hogy az alapítvány költözhessen az épületbe. Az alapítvány képviselője jelezte, hogy 2 éve keresnek megfelelő helyet, és az év végéig mindenképpen költözniük kell. A közgyűlés végül 10 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett hagyta jóvá a Bétel alapítvány kérelmét. Idén is megrendezte hagyományos sportnapját a Békés Csabai Petőfi utcai általános iskola, ahol a felsős diákok több sportágban is kipróbálhatták magukat. Röplabda, foci, kosárlabda és atlétika is szerepelt a programban. A rendezvény 300 felsős tanuló közös bemelegítésével indult. Az iskola igazgatója Pap Jóljár Gyöngyi elmondta, hogy a sportnap a diák önkormányzat kezdeményezése, amely évek óta az intézmény egyik legnépszerűbb programja. A pedagógusok is aktívan részt vettek a szervezésben, az esemény pedig gyakran éjszakában nyúló sportprogramokkal, például tanárdiák floorball mérkőzésekkel folytatódik. A sportnapon több helyi egyesület is bemutatkozott. Gura Norbert, az iskola testnevelő tanára és a Békés Csabai Kosárlabda Klub vezető edzője úgy fogalmazott, a klub számára ez mindig kiváló lehetőség a bemutatkozásra, és céljuk, hogy minél több fiatalhoz eljussanak. Jelen volt Gregor László harcművész csapata, a Békés Csabai Atlétikai Klub magasugró különítménye, Bagdi Árpád vezetésével, valamint a BRS-el löprabdázói Pintér Andrea irányításával. Ő arról beszélt, hogy diákként ő maga is sok hasonló rendezvényen vett részt, és nem egyszer ilyen alkalmakon találkozott először a röplabdával, ami később profi sportkarrierhez vezetett. Mint mondta, a városban igazoltan sportoló 5000 fiatal mind hasonló körülmények között kezdte, és sosem lehet tudni, hogy melyik élmény indít el valakit a sportolói úton. A sportnaptól borzó jellege ezért szerinte vitathatatlan. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd te is dald a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom.
4: Jé, de jó zenék
5: vannak itt.
4: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Sportrádió.
1: Ez a Sportrádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Én készen állok, bízom benne, hogy hallgatóim is ne hagyjanak unatkozni a következő percekben. Bátran kérjék kedvenceiket a rádió weboldalán. Megtalálnak bennünket. Itt van legelső kérésünk. Sziasztok! A pünkösdi grillezéshez kérünk egy jó hangulatú slágert. Más hűl a hús, hűlnek az italok, a hangulat pedig egyre jobb. Köszi Tomi és a többiek. Jó szórakozás, jó grillezést kívánok nektek!

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.
5: Sokat nem,
6: sokat
1: még több.
0: Még több.
1: Start Rádió.

0: és még több. Sport Rádió.
1: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánságműsorunkat hallják, üzeni, dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. Így szól a következő kérésünk. Sziasztok, Tomi vagyok, és a barátnőmet Esztert szeretném köszönteni egy dallal. Ma van a névnapja, sok boldogságot kívánok neki.

volt rádiósok, zenei is még többen, de pedig kíváncsiak műsorunkat hallják. Annak is a végéhez érkeztünk el, az utolsó kérésünk így szól, sziasztok! A baráti társaságunknak szeretnék küldeni egy dalt, üzenem jó újra együtt lenni. Köszi, Laci és a többiek!

0: Ez a Sport Radio, sok zene és még több. És ma május 24-e. Vasárnap van, sok boldogságot kívánunk Eszter és Eliza nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Jaskó Bálint, magyar színész, és szintén ma ünnepel Bob Dylan, amerikai énekes, zenész, zeneszerző, költő. Hogyha önök is ünnepelnének ma valamit mi ahhoz, sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: Stolt rádiósok, zenés, még többen, pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Pünköst hétfőn folytatódik a napos időm, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de néhol délen, délkeleten egy-egy jelentéktelen futó zápor nem kizárt. Az északi összelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Még több.

0: Ez a Start Rádió, sok zene is még több. És ma május 24-e pünkösd vasárnap van, illetve ma van az Európai Nemzeti Parkok napja, és ezt 27 éve tartjuk ezen a napon. És akkor nézzünk még érdekességeket. Például 207 évvel ezelőtt ezen a napon először szelte át gőzhajó az Atlanti-óceánt, és 143 évvel ezelőtt ezen a napon adták át a Brooklyn hidat, a világ akkori leghosszabb függő hídját. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.
2: Start Rádió. Start Rádió.

0: és még több. Start Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
2: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.
5: This is the house that Funk built.

0: és még több. Sport Rádió.
1: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Senkit sem lehet a változásra kényszeríteni. A változás kapui bennünk vannak, és csak belülről nyithatók. További szép vasárnapot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
2: I'm mad about you.

0: Rádiós ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok, ebben az órában hozom a Cranberries dalát, itt lesz a Dreams, aztán hallhatjuk majd az Erasure-től a Victim of Love-ot, Adam Skittől a Killert, és a Hearst-től a Wonderful Life-ot. Kellemes délutánt, jó hétvégét, Harry Johnsonnal kezdjük ezt az órát itt a

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
2: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
3: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
4: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
5: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
3: Jó ötlet, Micike!
6: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallott.

Ez a Start a 98.4-en. Olvastam egy elég érdekes cikket a hellomagyar.hu-n. Tudósok szerint az időutazás nem csak lehetséges, de már meg is valósult. Nyugi, nem kell hozzá se DeLorean, se fluxus kondenzátor, elég, ha elég gyorsan mozogsz. Einstein már 1905-ben megmondta, minél gyorsabban mész, annál lassabban öregszel. Ezt egy repülős kísérlet is igazolta, egy atomóra pár nanomásodperccel fiatalabb maradt a többinél, ráadásul az űrhajósok is időutazók. Scott Kelly egy évet töltött az űrben, és amikor visszatért, kiderült, hogy egy picit fiatalabb lett az ikertestvérénél. Szóval a tanulság, ha lassabban akarsz öregedni, szaladj fénysebességgel a busz után.

Ez a start a 98.4-en, a Google Maps újra megdolgoztatja az összeesküvés elmélet hívőket. Egyiptom sivatagában mindössze 40 kilométerre a gízai piramisoktól egy titokzatos, patkó alakú komplexum bukkant fel, írja az Index. De vajon mi lehet ez? A netezők szerint három lehetőség van, vagy csillagkapu, igen, itt az idő, hogy becsomagoljuk és elhagyjuk a bolygót. A kettes lehetséges alternatíva az ősi vadászcsapda, talán valaha mamutokat fogtak benne, de egy ekkora csapdába ma már egy egész turista csoport is beleférne. Vagy a harmadik, titkos katonai bázis, vagyis ha túl sokat kutakodsz, lehet, hogy valaki kopogtat majd az ajtódon. A szakértők szerint egyébként valószínűleg egy légibázisról lehet szó, de mi azért figyeljük a csillagokat, hát ha nyílik az a kaput.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Augusztus végéig minden mérföldkövet teljesítenie kell a Tisza kormánynak, ha hozzá akar férni a korábban befagyasztott több mint 18 milliárd eurós uniós forráshoz. Valdis Dobrovskis, az Európai Bizottság illetékes biztosa elmondta, hogy az új magyar vezetés hozzáállása biztató és egyértelmű elköteleződés látszik a jogállamisági feltételek, valamint az audit rendszerek kezelésére. A biztos ugyanakkor figyelmeztetett a rendkívül szűkös határidőre és azt tanácsolta, hogy a nagy időklés miatt a kormánynak érdemesebb a 6,5 milliárd eurós visszanemtérítendő támogatásokra fókuszálnia a hitelekkel szemben. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminisztérium állománygyűlésén a tárca új vezetője. Pósvai Gábor belügyminiszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a következő időszak legfontosabb céljai között említette a bérek rendezését és az eszközpark modernizálását. A miniszter kiemelte a helyi, megyei és regionális szervek szakmai autonómiájának megerősítését is, amelyen hatékonyabbá tennék a mindennapi munkát. Pósvai Gábor hangsúlyozta, hogy a biztonság és a törvényes rend fenntartása mellett a munkatársak megbecsülése a legfontosabb prioritás az új vezetés számára. Egyszerre kap előléptetést és fenyítést Pálinkás Szilveszter százados, akit Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter kabinetfőnök helyettesnek nevez ki, de szabályszegésért eljárást indít ellene. A miniszter bejelentette, hogy a választás előtt a honvédség helyzetéről jelentés nélkül nyilatkozó katona bátorságát és bajtársiasságát elismeri, de a szabályok mindenkire vonatkoznak. Pálinkás korábban a 2024-es jogállási kormányrendeletről és a csádi misszióról is beszélt a sajtónak, az új kormány megalakulása óta pedig már többször feltűnt a miniszter mellett.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában hozom Eagle Eye Sherry dalát, itt lesz majd a Save Tonight, érkezik a Coldplay-től a Yellow, Billy Idol-tól a Don't You, és az R.E.M.-től a Man on the Moon. Kellemes délutánt, jó hétvégét, a Starton már is jön ma.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene.
3: Start Rádió.
0: És még több.

Ez a Start a 98.4-en, robotok és emberek egymás ellen félmaratonon. Igen, ez nem science fiction, hanem egy valós verseny Kínában, Pekingben humanoid robotok is rajthoz állnak majd 12 000 emberi futó mellett a 21 kilométeres távon. A szabályok szigorúak, csak két lábú robotok indulhatnak, elem cserére van lehetőség, de minden csere plusz 10 perc büntetést jelent. A leggyorsabb robotok érmet és akár 250 000 forintnak megfelelő pénzdíjat is hazavihetnek. Kína ezzel is bizonyítja, hogy a robotika jövő, de azért egyelőre még mi emberek vagyunk a gyorsabbak, vagy nem? Hamarosan kiderül.

tart a 98.4-en az Európai űrügynökség legújabb kísérletében 20 szerencsés ember 10 napig feküdt, és figyelem, ezért fejenként 2 millió forintot kaptak. Nem egy luxus szálló wellness részlegén, hanem speciális vízágyakban, ahol szó szerint egy percre sem kelhettek fel. A cél az volt, hogy megértsék, hogyan viselkedik az emberi test a súlytalanságban, hogy ezt szimulálják, az alanyok feje kicsit lejjebb volt, mint a lábuk, és még enni is fekve kellett, mintha egy űrbéli all-inclusive lenne, csak koktélok nélkül. Sajnos erről az állás lehetőségről, ami amúgy fekvés, na mindegy, erről az állás lehetőségről már lemaradtunk, de a kutatás folytatódik, szóval ha te is profi fekvő bajnok vagy, hát akkor érdemes figyelni az ESA hirdetéseit.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A félelemre épített vezetésnek vége a Magyar Honvédségben, ahol a vezetés alapja a bizalom, a kiszámíthatóság és az egymás iránti felelősség lesz. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy korábbi helyettesét Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnöki posztjára. A tárcavezető kiemelte, a döntés személyes bizalmon alapul, és az új vezető feladata a haderőben az állomány bizalmának helyreállítása, valamint a morál javítása lesz. Sándor Zsolt altábornagy több mint 3 évtizedes katonai múlttal, komoly nemzetközi és NATO tapasztalattal rendelkezik, legutóbb pedig athéni nagykövetként dolgozott. Megállapodott Orbán Viktorral, ismét a Fidesz elnökének sajtófőnöke lesz Havasi Bertalan, akit nemrégiben menesztett pozíciójából Magyar Péter miniszterelnök. Havasi Bertalan megerősítette, hogy megegyeztek a visszatérésről a leköszönt kormányfővel, mivel kizárólag az ő kommunikációs stábjában szeretne dolgozni. A hivatalos bejelentésre a kilépési papírok és a szervezeti ügyek rendezése után kerül sor. A politikai elemzők szerint a lépést egyértelműen jelzi a pártelnök és korábbi sajtófőnöke közötti töretlen bizalmat. Több mint 20 000 gyermek vesz részt a tavaszi Erzsébet táborokban, amelyek május 18-a és június 12-e között várják a diákokat a zánkai és az erdélyi táborhelyeken. Az Erzsébet alapítvány tájékoztatása szerint a hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig tartó turnusokban a diákok mindössze 1000 forintos jelképes részvételi biztosítékért teljes ellátást, modern szállást és 40 féle változatos programot kapnak. Az állami támogatással megvalósuló osztálykirándulásokon a csapatépítő játékok mellett sport, kulturális és élménypedagógiai foglalkozásokat is tartanak, a biztonságra pedig 24 órás orvosi ügyelet és vízimentők vigyáznak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Látom, üres a poharad. Kérsz még egyet?
1: Dehogy kérek, hát mit kezdjek két üres pohárral?
2: Hát meg kell tölteni. A te poharad mennyit bír?
1: Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Május 21 és 31 között.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Beard.
0: Reklámot hallottak.

Házas tart a 98.4-en. Sokáig azt hittük, hogy a Hold csak 4,35 század milliárd éves, de új kutatások szerint valójában már 4,5 milliárd gyertyát is elfújhatna a szülinapi tortáján. Egy friss tanulmány szerint az ősi cikron kristályok és izotóp vizsgálatok is azt mutatják, a Hold születése hamarabb történt, mint eddig gondoltuk, nagyjából akkor, amikor a naprendszer még épp hogy elkezdte berendezni magát. Vagyis a Hold nem egy fiatalos 40-es, hanem egy tisztes öregúr, és a legjobb, a tudósok elismerik, hogy néha tévednek, de szerencsére az univerzum türelmes, és mindig hagy nekik új bizonyítékokat találni.

Ez a Start a 98.4-en. Ha egyszer meghódítjuk a Marsot, az első telepes lehet, hogy egy zuzmó lesz. Lengyel tudósok ugyanis tesztelték nemrégiben, hogy melyik növény bírná legjobban a vörös bolygó extrém körülményeit. A verseny győztese maga a zuzmó, amely nem finnyás, tűri a sugárzást, a hideget, a szárazságot, sőt, ha kell, teljesen leállítja az anyag cseréjét. Kicsi, mint egy diák a vizsgaidőszak után, ha pedig oxigént is tudna termelni, lehet, hogy előbb lenne marsi légkör, mint gondolnánk. Persze még több teszt kell, mielőtt feladjuk az első zuzmó postát a Marsra, de ha egyszer oda kerül, ő lett az első lakó. A cikk eredetiét a hvg.hu-n olvastuk.

Ez a Start a 98.4-en a firstclass.hu-n megjelent egy cikk, amely azt mondja, hogy sokkoló számok mutatják meg az internet egy napját. Megnéztük mi is, és kiderült, hogy mi történik egy nap alatt az interneten, hát röviden minden, és még annál is több. Többen húzogatják jobbra-balra a randi partnereket a Tinderen, mint ahányan a Zoomon mücsörögnek megbeszéléseken, mondjuk ez nem meglepő. Minden percben 1,1 millió húzás, míg a meetingeken csak próbálunk nem elaludni. Streamenünk is rendesen, napi 1,5 milliárd óra megy el sorozatokra, miközben a világ percenként 231 millió e-mailt küld. Percenként. Ezek fele persze spam, szóval ha kaptál egy hercegtől levelet, hogy örököltél, hát azért én ennek még nem örülnék túl korán.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Odébb tolom a biciklit az elmúlt néhány órában. Aracki Zoltánt hallottátok. Holnap délután 3-tól ismét jövök. Addig is minden jót, viszont hallásra, sziasztok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Augusztus végéig minden mérföldkövet teljesítenie kell a Tisza kormánynak, ha hozzá akar férni a korábban befagyasztott több mint 18 milliárd eurós uniós forráshoz. Valdis Dobrovskis, az Európai Bizottság illetékes biztosa elmondta, hogy az új magyar vezetés hozzáállása biztató és egyértelmű elköteleződés látszik a jogállamisági feltételek, valamint az audit rendszerek kezelésére. A biztos ugyanakkor figyelmeztetett a rendkívül szűkös határidőre és azt tanácsolta, hogy a nagy időklés miatt a kormánynak érdemesebb a 6,5 milliárd eurós visszanemtérítendő támogatásokra fókuszálnia a hitelekkel szemben. A Fidesz és a KDNP szerint az ország érdekeivel ellentétes a Tisza párt első alaptörvény módosító javaslata. Gulyás Gergely a Fidesz frakcióvezetője közölte, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésével az új kormánytöbbség a bevándorlás elleni hatékony alkotmányos védelmet is felszámolná. Rétvári Bence a KDNP frakcióvezetője úgy értékelte a miniszterelnöki pozíció időbeli korlátozását, hogy Magyar Péter fél Orbán Viktor visszatérésétől és a saját igazságügyminiszterét megkerülve adminisztratív eszközökkel akarja megakadályozni a korábbi kormányfő újbóli hatalomra kerülését. A felsőoktatásban résztvevő hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csak nem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Erre a kritikus helyzetre figyelmeztet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság felmérése. A szakemberek rámutatnak, hogy a fiatalok gyakran káros, megküzdési módként a szorongás enyhítésére használják a közösségi médiát. A beszámoló szerint a behuzalozott nemzedék 43%-a állandóan online van, a serdülők 72%-a rendszeresen videójátékozik, a káros médiatartalmak és a korai pornográfia pedig komoly társas, tanulmányi és fejlődési nehézségekhez vezetnek.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk heti vendége ifja Bágoston István, gitáros, zenekari menedzser. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!

0: még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Vendégünk a stúdióban ifjabb Ágoston István. Szervusz Pisti,
3: üdvözlök. Szia Géza, üdvözlök mindenkit.
2: És hát ugye nem véletlenül említettem meg, hogy ifjabbik Ágoston István vagy, hiszen tudva levő édesapád is zenével foglalkozik.
3: Így van.
2: És akkor menjünk is vissza, kezdjük a gyermekkoroddal, hogy édesapádról mit lehet tudni, rólad mit lehet tudni, mikor csapott meg először a zene szele, szeretete, meséljünk erről egy kicsit.
3: Igazából Fatert úgy tudnám leírni, hogy ő egy mindenes.
2: Ezermester technikailag?
3: Hát igen. Csak ő az az ezermester, aki tényleg ezermester, hogy mindenhez is, bármikor.
2: 2000 mester.
3: 2000 mester, igen. Ő még nagyon fiatal korában hangfalakat, meg basszusgitárokat csinált, renovált, építetti saját magának, és abba szerintem ez, hogyha jól emlékszem, hogy mesélt, az ilyen 20-as évei környéke.
2: Na de azt tudjuk, bocsánat, azt tudjuk-e, hogy miért pont ez a kettő, hiszen ez eléggé távol áll egymástól, ugye a hangfal gyártás, meg a basszusgitár.
3: Arra még nem adott választ.
2: Ja, értem.
3: Arra még nem adott választ.
2: Mert ugye a mezei laikus ugye azt következtethetné ki, hogy ha hangfalakat gyárt, akkor automatikusan jön az is, hogy erősítőket is gyárt hozzá, vagy fénytechnikát például.
3: Igen, igen. Azért érdekes ez a két dolog. Ő egy jó ideig abba hagyta, és igazából most, amivel foglalkozik, régen autószerelő és karosszéria lakatos, most meg automata öntöző rendszerek tervezése és kivitelezésével foglalkozik, és foglalkozunk.
2: Elképesztő.
3: Mert nála vagyok már egy jó pár éve alkalmazott. Maga a zene szeretet, azt ahogy ő elmesélte nekem, az igazából egy Beatrice koncert, és én amíg otthon laktam, meg amíg a szüleim nem váltak el, nekem tényleg ez a Beatrice, és érdekes módon Beatrice és Gangsta Zoli, Égre teszlek album.
2: Tehát akkor ez is teljesen különálló stílus, igen, ugye igen. A rock zene, meg a, hát hogy is, mi volt az? Gangster rap volt?
3: A gangster hip hop, vagy valami ilyesmi.
2: Igen.
3: És maga az, hogy én szeretnék zenélni, az most mondhatnám azt, mint minden, mert én gitáros vagyok alapból, de basszus gitározok is, az mind minden gitáros mondja, hogy Slash, Guns N' Roses.
2: Világos.
3: Nálam nem. Tehát én nagyon szeretem a Guns N' Roses-t, szeretem, ahogy Slash játszik, meg a technikáját is, de nálam inkább a Skillet nevezetű, hát mondjuk metal zenekarnak a gitárosa, az fogott meg. Én nagyon régen nagyon sokat hallgattam az ők zenéit.
2: Mi az a technika, ami megfogott benne?
3: Igazából az egyszerűség, hogy technikás a gitárosuk is, de nem az az igazi virtuóz. Nem bonyolítja túl a szólókat, az a szép letisztult, amit maga a zenei műfaj megkíván, az belerak.
2: Szokták egyébként mondani, hogy nem mindegy, hogy az ostoba hülyéskedik, vagy a hülye okoskodik.
3: Igen, igen.
2: És ugye általában, tehát akkor az ő esetében is ez van, hogy mögötte azért van szakmai tudás, csak ugye így zeneileg igen, ilyen kis egyszerű motivumokat nyom.
3: Na és akkor ott mondtam apának, hogy figyelj apa, szeretnék gitározni. Na fiam, ennél jobbat te nem is tudtál volna mondani, akkor na, Antoszki Tomi. Nála kezdődött minden. Bánom, hogy egy idő után nem maradtam még gitártanárnál tanulni, mert szólógitáros vagyok, de nem vagyok az a technikás szólógitáros.
2: Hát pedig ugye a szólógitárnak azért nem árt, hogyha...
3: Nem árt, igen. És ezt nagyon bánom, mert pont elkezdtem gondolkodni, hogy újra el kéne menni tanárhoz, egy kicsikét feleleveníteni a dolgokat, és nála kezdődött minden. Tomi szerettette meg velem a gitárt, meg mint szerintem mindegyik más gyulai gitártanoncnak.
2: És mert hogy te gyulai lakos vagy.
3: Én gyulai lakos vagyok, igen. Vagy gyulai származású vagyok,
2: igen.
3: Békés Csabán egy pár éve. És ő szeretette meg velem a hangszert. Nyilván ez, amit legelőször, hogy ritmusokat, na akkor mutatok, te mutasd vissza. Apa első órán ott volt velem, elröhögte magát, kérdezte Tomi, hogy mi van. Ezt most nagyon próbálom emlékezetből vissza, hogy pontosan hogy volt. És apa röhögött, hogy Tomi, a fiam néptáncol. Akkor jó, akkor itt ezt már megbeszéltük,
2: a ritmus érzéke. De tényleg néptáncoltál?
3: Igen, én idén lett volna 19 éve, hogy néptáncolok.
2: Na de ez hogy jött? Tehát azért, na,
3: hát,
2: más vonal.
3: Igen, kicsinek, fiatalnak nagyon kis duci voltam. És hát anyuka, apuka nem szerette volna, hogy ez így maradjon. Na, tánc, óvodába. Beiratjuk tánccsoportba, és akkor onnantól kezdve nem volt zökkenőmentes, nagyon sokszor abba akartam hagyni, de a tánctanárom, akit második apámként is mondhattok, mert szerintem ez így van, a Kardos Gyuri bácsi, ő nagyon sokáig kiállt mellettem, hogy igenis, te egy jó táncos vagy, ne add fel, nem kell feladni, és én ezzel jöttem át a Békés Csabai Bartók Béla szakiba, mint néptánc tagozatra, én ott is érettségiztem, az ötödik évet, mint szakmai év, azt nem végeztem kezdtem el, pedig kiváló tanáraim voltak, tehát nem tudok rosszat mondani egyikről se, meg a színvonal is megvolt, de ott már tudtam, hogy én nem tánccal szeretnék foglalkozni tovább, hogy elég volt. Már a térdeim se bírták, emiatt hagytam abba.
2: És akkor pont ez lett volna a kérdés, igen, hogy akkor a zene hogy jött a képbe?
3: A zene, az apa is látta, hogy fejlődik a gyerek, meg ő ezt komolyan gondolja, na akkor akusztikus gitár, jó. Fiam, ha komolyan gondolod, akkor megkapod életed első elektromos gitárját.
2: Wow.
3: És ez így is volt. Apa felhívott, hogy figyelj, fiam, egy óra múlva felveszlek, legyél kész, megyünk valahova. Jó, menjünk. Megvettük életem első elektromos gitárját, egy gyönyörű tűzpiros gitárt, és na mondom, helyben vagyunk, de én nem akarok váltani. Nagyon sokáig még a hangszert se váltottam le, csak aztán rájöttem, hogy engem ugye a rock zene és a metal az, ami nagyon szeretek, és hát az a gitár az pont nem volt erre megfelelő. Úgyhogy cserebere, adok-veszek, nagyon sok gitár megfordult, nagyon kerestem, hogy milyen hangzása jó, de végül megmaradtam három hangszernél, amit most már úgy mondom, hogy semmi pénzért nem adnék tovább. És apa mondta, hogy fiam, úgy látom, tudsz most már, figyelj, csak van egy ismerősöm. És akkor menjünk elő, énekel, meg gitározik, meg van egy dobos ismerőse is. És egy kis nyári konyhában megalakult életem első zenekara, édesapámmal. Ő nagyon próbálta visszaeleveníteni, amit tud basszusgitár ügyileg, de...
2: Melyik volt ez a zenekar?
3: Ez a Krumpli de la Paprika.
2: Ó, igen, ismerjük, igen.
1: Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: De ez a név, ez hogy jött? Tehát mondjuk, bocsánat, ismerve titeket, tehát azért ismerlek téged is, meg faterodat is, tehát azért a poénok azok dőlnek.
2: Az dőlnek.
1: Azok megállás mindig. Nélkül. De ez a paprikás krumpli nevezetű együttes név, ez hogy jött?
2: Hát nagyon sokáig nem volt nevünk, meg ugye csak ilyen saját magunknak egy kis nyári konyhába zenéltünk. Én tudtam 4 akkordot, Gyuszi az énekes tudott 3 akkordot, és na, akkor zenéket csinálunk. Hát ugye az évek alatt, hogy na, csak legyen már egy első koncertünk, meg stb., de hát név nélkül hogy?
1: Világos,
2: meg
1: igen.
2: Nagyon sok tag megfordult.
1: A jöttek, mentek, de inkább Peti, mentek.
2: Igen, Peti komám, ő a kis román tudásával, meg Gyuszi is, poénkodtunk, hogy krumpli de la paprika. Na, azt ez micsoda. És akkor így merre találkozás, hogy van benne kicsi román, kicsi olasz, paprikás krumpli.
1: Atyavilág, ez szörnyű, tehát ezt nem gondoltam volna, tényleg. Tehát itt nézegettem itt a plakátokat ugye akkoriban, hogy ezen a fesztiválon is fellép a krumpli de la paprika, akkor azon is, itt is ott vagytok, ott is mondom, megőrülök. Hát kik ezek? És akkor rátok kerestem, és basszus, hát ti vagytok azok.
2: És ugye mi az a feldolgozás zenekar voltunk, uh-huh. akik feldolgozzák, de teljesen más stílust. És nem a mai mostani zenéket, hanem inkább ezek a régebbi alter vonal, amit már azt mondanám, hogy inkább apakorosztálya az, ami nekik sokat mond. De ezek a zenekarok.
1: Ismert dalok voltak?
2: Ismert dalok uh-huh. voltak. Igen. Ismert dalok voltak. Most nem is tudnék felsorolni, mert nagyon-nagyon sok dalt feldolgoztunk, és azért paprikás krumpli. Mert csak, hogy erre visszakanyarodjunk, mert a paprikás krumpli is olyan, hogy a hagyma, kolbász, a krumpli is minden más kajába isteni.
1: Ja.
2: És a paprikás krumpli is ugyanez.
1: Oh.
2: Hogy ott van Gyuszi, akinek teljesen más a zenei vonal, meg a stílusa. Én itt vagyok, mint metalzenész, meg rock, apa alterzene, Peti az mindent csinált, minden hangszert is, minden műfajt is szeretett, és hát akkor ezeket így összeszedtük, és egy dalba ezt beleformáltuk.
1: Tehát akkor olyanok voltatok, mint volt az a klasszikus Bud Spencer-es film jelenet. Hát ugye, hogy az egyik kínai volt a zsömle, a másik volt a hagyma, a így negyedik van. Volt a ketchup, és akkor a Bud Spencernek a feneke volt a hús.
2: Így van.
1: Tehát akkor így összejátszottatok.
2: És az volt a poén, hogy nem is találtunk ilyen zenekart, akik ilyen módon csinálnák meg a dalokat. Voltunk öten.
1: De bocsánat, hogy kell elképzelni? Tehát, hogy mondtad, hogy teljesen más hogyan, tehát nem egy az egybe vettétek le ezeket a régi dalokat, hanem hozzáraktátok a magatokét.
2: Hozzáraktuk a saját stílusunkat, ötleteinket. Uh-huh. Nyilván úgy, amit egy átfogó műfajba is belefér, meg ami a metal szinten is belefér mondjuk az én esetembe. Olyanok voltak a gitárhangzások, a szólók mondjuk, de van, amikor a gitárt azt inkább úgy csináltam, mint hogy egy hegedű lenne, tudod a volume pedálját, reverb, delay, minden ilyesmi, és szétszabdoltuk a számokat. Nem úgy játszottuk el, ahogy volt, hanem mit tudom én tényleg, ami egy intróba belefért, mondjuk a zenének az intrója volt, mi azt beraktuk refrén elé.
1: Wow.
2: Hogy az legyen az átvezető. Egy kicsikét variáltuk a dolgokat. Uh-huh. Nyilván mi így nem akartunk se stúdió felvételeket, hogy így vegyük fel a számokat. Cover videóként felraktuk, uh-huh. mert úgy szabályos
1: hát
2: a dolog.
1: Hát meg ugye programszervezés során is azért jó, hogyha a szervező látja, hogy kik vagytok, mik vagytok, és így mit van. Csináltok igen, például. Igen. Igen.
2: Úgyhogy ebben a zenekarban voltunk 5-en, voltunk 9-en, hogy Gyuszi és 3 vokalista kis csaj, meg ilyesmi, de a végén megmaradtunk azt hiszem 5-en, uh-huh. hogy újra, mert aztán volt egy szétváltak útjaink, sajnálatos módon. Nehéz is volt a próbákat 9 főre összehozni, de aztán mindannyiunknak hiányzott mindenki, maga az örömzenélés, a saját zenélés, egy nagyon profi próbatermünk volt, profi cuccokkal, fülmonitorrendszer, mert már a végén mi csak úgy tudtunk próbálni, mert úgy volt a kényelmes, meg tényleg mindenki hallotta mindenkit, és aztán megmaradtunk, jó pár koncertet újra megcsináltunk, de utána megint félbeszakadt a dolog. Start Rádió.

0: és még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Mi volt a legnagyobb siker egyébként ezzel a paprikás krumplit? Ezt még mindig nem tudom tehát komolyan venni. Bocsáss meg így utólag is.
3: Tehát, hogy
2: mi volt a legkomolyabb eseményetek, vagy elismerésetek?
3: Nekünk minden álmunk, amikor az megalakult a legelején ez a formáció, hogy apa, Gyuszi és én, hogy ez a három kemény mag maradjunk így, mert mi így a három kemény mag mindig megmaradtunk. Kiegészítettük egymást, tudtuk már, hogyha Gyuszi csak oldalra nézett, elfelejtette a szöveget, vagy valamin, akkor most átveszem, én mondjuk egy szólóval a helyünket, de mindig segítettük egymást, ez volt a lényeg. Az, hogy egy híres csabai fesztiválra bekerüljünk, és ez meg is történt, hál' Istennek.
2: Szakmailag értek egyébként most függetlenül ettől a zenekartól, úgy szólóban, szakmailag értek egyébként téged olyan pozitív hatások, amire nagyon büszke vagy?
3: Szakmailag ért, igen. Igen, igen. Hogy most jó, kinek mi a szakmai,
2: világos,
3: vagy pozitív, meg a... De például az, hogyha én zenekart akartam alapítani, akkor nem én kerestem a zenészeket, hanem már volt, aki engem keresett. Hogy figyelj, csak van egy projektem, jól illenél bele. Jó, figyelj, elmegyek, próbáljuk meg. És így nagyon sok zenekarba megfordultam. Azt nem mondhatom, hogy session zenész vagyok, mert nem vagyok session zenész.
2: Nem vagy egy dandózónika például,
3: van,
2: igen.
3: Igen, igen. Nem vagyok, de jó leső érzések voltak, meg ez valamilyen szinten azért tényleg egy szakmai. Például van egy nagyon jó barátom, a Lackás.
2: A Lackás, ismerjük. Pont őt akartam egyébként most
3: és
2: elhozni.
3: Mi valahogy úgy mindig kerülgettük egymást, mert jó, tudtuk, hogy ki kicsoda, de volt egy gyulai nagy fesztivál, örömzene, színpad a tied, nyomjátok.
2: Ez az Uri Geller volt, vagy nem az a fesztivál? Nem, kanálhajlítós műsor, mindegy, igen, nem, bocsánat. Nem.
3: És na, színpadra álltunk, a hely, ami ezt tartotta, beült a dobosuk, vagy a dobos, mert ő nagyon kiváló dobos tényleg.
2: A Donát.
3: Nem, ez a Csiányik Pisti.
2: Jó, igen.
3: Csiányik Pisti. Na. Én őt egy nagyon profi dobosnak tartom. Nagyon technikás, nagyon alázatos, nagyon profi. Ő dobolt, Lackás gitározott, énekelt, én meg akkor basszus gitározok.
2: Ja, és akkor így jammeltetek?
3: És jammeltünk, és aztán eltelt egy hét, Lackás felhívott, hogy figyelj csak, új projekt, nincs kedvem. Te figyelj, elmegyek, nézzük meg. És akkor ott jött a képbe Donát Úrfink.
2: Igen, igen, igen. A vonatból esetes Donát, igen.
3: Igen. Én vele már régen zenéltem, akkor nagyon, hát nem az, hogy nagyon, de mondjuk az, hogy kezdődobos volt, és amit ő ott utána leművelt, miután nagyon sokáig nem találkoztunk, nem beszéltünk, és mondtam Donátnak, hogy figyelj, le a kalappal, profi dobos lettél. Mindent, amit kellett, azt ledobolt, olyan technikákat csinált, hogy agyam eldobom, de tényleg, na és akkor így Lackásékkal csináltuk, és a legnagyobb elismerés az volt, hogy számomra ezt is elismerésnek veszem, mert ha már sok ember eljön, akkor én azt már, az egy zenekarnak az már elismerés, hogy figyelj, nem kevés embernek zenéltél, ez már valami. És ugye megtörtént a legelső bemutatkozó koncertünk a Munkácsi negyedbe, egy csatornába benyúló stégen, és szerintem teltház. Tehát én aki 18-19 évig néptáncolt, meg ugye volt már úgymond színpadi rutinom, izgultam, mert kinéztem a backstage-ből, és úristen!
1: Start Rádió.

0: rádió.
1: És még több.
2: És még több.
3: Egyébként manapság, hogyha akár egymagad, akár zenekarra, vagy bárhogyan színpadra állsz, van még benned ilyen izgulás?
4: Van. Szerintem ez minden zenészben van. Nyilván valaki ezt leplezi, valaki nem tudja leplezni, de van, és szerintem ez a jó, hogy van.
3: Igen, mert érzed akkor a tétjét.
4: Igen, minden. Én úgy vagyok vele, hogy minden koncertnek tétje van. Meg minden színpadi produkciónak van egy tétje.
3: Világos.
4: Az nagyon jól sikerült, utána ez a koncertünk, kiadtunk egy közösen egy feldolgozást.
3: Wake Me Up.
4: A Wake Me Up-nak a magyar átiratát. Lackás apukája írta a szöveget, innen is puszíjuk, üdvözöljük.
3: Öleljük, igen.
4: És utána úgy hozta a sors, hogy nekem más vonal kéne. Volt egy zenekarom, meg most már hál' Istennek kimondhatom, hogy van megint, ha lehet bemondani zenekart név, akkor az Instant Éboly.
3: Aha.
4: Kis Gyulai.
3: De legalább nem Paprika.
4: Nem. Ez, én úgy szoktam mondani, hogy ha le kell írni a zenekart, ez maga a Téboly. Tehát ez maga a Téboly.
3: Na, hogy kell ezt elképzelni? Miért pont Téboly? Zeneileg értem.
4: Zeneileg
3: ezt.
4: A stílust azt úgy tudnám meg, alter. Tehát ez tényleg egy ilyen underground alter vonal. Nincs két ugyanolyan stílusú szám, én szerintem.
3: Az jó.
4: Tomi olyan szövegeket ír, ami tényleg nagy az énekes gitárosunk, ami valamikor elgondolkodtat azért a szöveg. Nem egy bonyolult szöveg, de mégis van benne mondani valója. És e köré épülnek ezek a kicsikét túlefektezett gitárok, olyan gitár dallamok, ami amúgy hamisnak mondanád, de viszont hogyha ha meghallgatod a dart, akkor nem hamis a téma.
3: Hát ezek ilyen üveghangok, nem?
4: Hát igen, mondjuk így, hogy igen. Én ott először billentyűztem.
3: Wow.
4: Alapszinten.
3: Na tessék.
4: Tehát volt fogalmam arról, hogy kell.
3: Pláne még. Tehát a néptáncból kiindulva gitár, basszusgitár, billentyűzés, tehát na most a billentyűzés hogy?
4: Az,
3: hogy?
4: A billentyűzés az az, hogy kéne nekik egy billentyűs.
3: Aha.
4: Vagy a gitárost én nagyon jól ismertem, Szántó Ákost, és hogy nem billentyűzünk, vagy billentyűzöl. Hát figyelj, alapszinten valamit tudok. És akkor ez abból az adódott, hogy egy pár próba után maradt. Uh-huh. És beledobtak a mélyvízbe egy filmnek, filmzenét csinálni kell, és akkor úgy, már azonnal ez volt az első mélyvíz. Nem tudom, lehet film neveket mondani.
3: Természetesen, de hát ez is egy szakmai siker,
4: igen,
3: hogyha úgy
4: veszünk. Igen, ez is egy szakmai, ez a Viharsarki Rock and Roll.
3: Oh. Uh-huh.
4: Magáról a 48-as Gyulai Klubról szólt. Kis Janit, aki volt az egész átfogója, meg maga a filmes távot is már elég régóta
3: ezután is
4: ismerem.
3: Üdvözöljük, igen.
4: Igen, Jani, szia. Nagyon szeretem Janit, tényleg sokat is köszönhet maga a krumplidel a paprika neki. Gyulai szórakozó hely, neki egy ilyen
3: mindenese.
4: Igazából szervező, mert ő tényleg koncertszervező is volt, és ott ilyen kis koncerteket csinálunk, vagy csinál nyaranta, én ott szoktam hangosítani is, ha már itt tartunk, az egész fesztivált szoktunk, mert ez egy nyáros fesztivál, és mi ott mindig felléptünk a Krumpdödel paprikával. Uh-huh. Szinte rezidens zenekar voltunk.
3: Egyszer mi is voltunk ott, de
4: igen. Ti is voltatok, igen. Igen. Azt nem én hangosítottam.
3: Azt nem én hangosítottam. Neheztelek is rád ezért. Nem, ez vicces.
4: Szerintem még egyszer bele fogok kapni biztos a mikrofonba.
3: Semmi gond.
4: És akkor ők ezt így levetítették, ezt a filmet, megcsinálták, mi írtuk az Instant Éboly-jal magát a főcímdalt, ami elég sok megtekintés és meghallgatás volt.
3: Ez egy online film?
4: Ez fenn van egy videó megosztó portálon, meg lehet nézni.
3: Azon
4: nagyon.
3: A piros színűn, ugye?
4: Igen. Meg lehet nézni, szerintem egy kiváló film. Uh-huh. Elmondja az egész történetet, mindent. Nagyon jó emberekkel beszélgetnek benne, nagyon jó sztorik vannak benne. Hát aki például az én korosztályom, aki nem ismerte azt a helyet, az most megismerheti. És azért valljuk be, lettünk volna ott abban az időben.
3: Hát én voltam is sajnos, de ez csak zárójeles gondolat, mert én már sajnos abban a korban vagyok, hogy voltam ott egyszer-kétszer. Valósak azok a sztorik. Mert én is azért láttam én ezt a filmet, de tényleg, tehát a Varga Zoli is benne van,
4: igen,
3: ugye,
4: igen.
3: Aki egy jeles és népszerű hang Gyulán.
4: Így van. Meghallja az ember a hangot.
3: Igen,
4: tudja,
3: igen. Az ő hangját inkább a néhai Vas Gábor hangjához,
4: igen,
3: tudnám hasonlítani.
4: Igen.
3: Ugye Varga Zoli nagyon-nagyon sokszor televízió, tehát helyi televíziónak is, és helyi rádióknak is, igen, adja a hangját, úgyhogy ő egy nagyon-nagyon profi hangú ember, meg mint ember is profi. Ezután mi történt? Ezzel az együttese voltak-e koncertek?
4: Voltak.
3: Megmozdulások,
4: voltak,
3: ilyesmi?
4: Voltak. Nem mondom azt, hogy kevés, nem is azt, hogy sok, de voltak. Utána egy kicsike csend lett, mert mindenkit másfele sodort az élet, de most újra itt vagyunk, újra nyomjuk, most mondanám azt, hogy kiadtuk az első albumunkat, de már megvoltak a számok felvéve, és akkor most összegyűrtük egy albumot, és kiadtuk egy social media felületen magát az albumot. Még egyelőre kezd beindulni, tehát nem régóta van fönt.

0: Sportrádió.
1: Fontos egyébként számodra, illetve most már számotokra, hogy tényleg, hogyha nem is a fizikai formában, de albumot adjatok ki, vagy ti igazodtok úgymond így ezekhez a mostani trendekhez, hogy dalonként, klippenként publikáljátok ezeket a
2: dalokat? Én ezzel úgy vagyok, ez szerintem jó, erről meg kéne kérdezni mindenkit a zenekarra, de például persze. Én úgy vagyok, hogy szerintem nem feltétlen muszáj most az, hogy dalonként, klippenként adott ki. Én úgy vagyok vele, hogyha már van egy album, akkor azt nyilván fel kell futtatni.
1: Igen,
2: mert
1: csak
2: úgy ugye, fogod elérni az embert.
1: Igen, csak ugye, hogy megváltoztak, és ezt tudom, hogy közhely, meg már annyian
2: megváltoztak ezt. Az ingerek is.
1: Igen, minden. Hogy annyira felgyorsult a világ, hogy ugye manapság, meg már ugye az, főleg az ilyen rádióbarát dalok is, régen ilyen 3-4 percesek voltak, most meg jó, hogyha elérik a 2-2,5 percet. Tehát annyira felgyorsult a világ, hogy az embereknek sok információ kell viszonylag rövid idő alatt. Igen. Ezért is kérdeztem ezt, hogy te hogy látod, hogy meg megéri egy kupacban kiadni az új dalokat, vagy
2: szerintem megéri. Szerintem megéri. Uh-huh. Szerintem meg. Nyilván ez minden zenekar máshogy látja, de szerintem meg. És mondtad itt, hogy minél rövidebb legyen. Van egy számunk, amit akár mi 8 percig is tudunk játszani. Vagy 6 percig. És ezeket sajnálom, hogy ezeket még nem vettük föl.
1: Egyik nyáron egyébként láttalak titeket ott az említett gyulai szórakozó helyen, ami ott van ott a hídnak a lábánál, és ugye akkor is volt nekünk fellépésünk máshol, mindegy, most ez lényegtelen, és utána megnéztünk titeket, akkor a Lackással zenéltetek, és pont a Chris Isaac-től nyomtátok
2: a Wicked Game-et.
1: És a végtelenség, tehát ugye a közepén van egy hatalmas kiállás, és szinte éreztem azt a régi amerikai füst blues kocsma hangulatot. Tehát, és ezt most tényleg nem puncsolásból mondom, meg semmi ilyesmi. A te szádból lógott a cigi, akkor a Lackás az fölfelé nézett a kalapjával a mikrofonba, és akkor csukott szemmel énekelt. Elképesztő hangulat volt. Tehát ott az Donátot pihent, mert ugye az nem egy ilyen dobos rész ott. Igen. Hátul a takarásban. De mondom, az valami elképesztő volt, és tényleg ezt is említettem már nektek, és ezt is a végtelenségig lehet játszani.
2: Hát igen, Lackással is úgy volt, hogy hárman, mert utána voltunk már négyen, becsatlakozott Attila, mint billentyűs, Pusztai Ati, és az még jobban megbolondította az összes dalt, tehát akkor már tényleg majdnem az összes dalt a végtelenségig. Ha kellett volna az, hogy figyelj, zenéljetek 3,5 óra hosszán keresztül, mi szerintem tudtunk volna 3,5 óra hosszán keresztül játszani. Csak ugye muszáj volt mindent egy csomót lerövidíteni, de az a helyszín például az pont az, ahol bármeddig.
1: Hát persze.
2: 10 órát van. Csendháborítás. Addig azt csináltok, amit akartok.
1: Ja, Istenem, igen.
2: És igen, és Lackással is az volt, hogy meg Donáttal is, hogy összenéztünk hárman, és tudtuk, hogy mi következik.
1: Igen.
2: Tehát annyira éreztük egymást, és én ezt szeretem egy zenekarban, amikor érzed a másikat is. Nem csak az, hogy ott vagy mellette zenélsz, hanem tudod jó, hogy mit fog csinálni a másik, ha már csak ránézel, és akkor te már tudsz kapcsolni, már ránézel a harmadik kollégádra, ő a te arcodról fogja leszűrni, hogy most mi lesz. Ez, tehát nekem ez a zene, ami ezért nem feltétlen azért érdemes csinálni, én szerintem. Mert hogy embereket vonzál be, hanem ez az érzés. Startrádió.

0: Start Rádió.
1: Ezt is egyébként szerettem volna kérdezni, hogy, és ezzel nagyon-nagyon sok mindenkit megszoktam, hát így szépen mondva is szivatni ezzel a kérdéssel, hogy számodra mi a siker? Mit jelent az, hogy siker? Mikor könyvelhetsz el magadban sikert? Na ugye.
2: Ugye? Ez egy nagyon fogós kérdés. Nyilván a siker az az, hogyha most csak ilyen ízésen tudom mondani, hogyha van ember, aki meghallgat. Aha. De már szerintem az is siker, ha van egy zenekar, aki odáig eljut, hogy koncertképes. Uh-huh. És nyilván nehéz lesz, de hogyha már öt embernek is úgy kell játszani, mint hogyha 500 embernek vagy 5000 embernek zenéj. Mert akkor ők tudni fogják, hogy zenész vagy. Igen. Vagy nem is az, hogy zenész vagy, bocsánat, most ezt...
1: Előadó.
2: Hogy tudod, hogy te is mit akarsz, meg jól is tudod csinálni. És ez pont ez volt Lackásékkal is, a krumplidel a paprikával is, az instant ébolyjal is, hogy tök mindegy hány embernek játszottunk, játszál. Tehát az, hogyha már játszol, én szerintem, főleg, hogyha zenész vagy, az már maga a siker.
1: Tehát akkor nem volt olyan alkalom, hogy mit tudom én, koncert előtt még kevés volt az ember, és akkor bejött az öltözőbe, vagy a backstage-be a szervező, hogy srácok, elkezdjük a koncertet, kevesen vannak.
2: Kezdjük el.
1: Aha.
2: Kezdjük, csináljuk.
1: Hát akkor nem volt olyan.
2: Kezdjük el, csináljuk. Mert úgy is, hogyha főleg egy szabadtéri helyszínen
1: van. Nálunk volt, csak azért. Csak azért kérdezem, igen. Nem, megcsináltuk, mi is megcsináltuk.
2: Nyilván, hogyha egy szabadtéri koncert helyszín van, főleg mondjuk akár egy város közepén, egy sétáló utcán, vagy bárhol. Uh-huh. Ha most nyilván meg van hirdetve, hogy itt koncert, de van ott azon a téren öt ember, úgyis szabadtéren vagy, meg fogják hallani, hogy te mit játszol, és arra fog jönni.
1: Hát meg a tömeg vonza a tömeget.
2: Így van.
1: Persze.
2: Így van.
1: Értek-e kellemetlen pillanatok, akár koncert közben, akár zenélés közben, bárhol, bármikor?
2: Ami én részemről volt kellemetlen, volt egy formációnk, a Ati és a Sehunok.
1: És az a legszörnyebb, hogy hallottam már ezt a nevet, hogy Sehunok. Tehát, hogy ez szörny, ez megmarad bennem, ez rettenetes az a név. Na igen, bocsi.
2: És ezt egy nagyon jó barátommal csináltuk, Lévai Attila. Színész, énekes, gitáros, nagyon szeretem, innen is üdvözlöm őt is. Eljutottunk oda, hogy egy városba, ott is egy körös partján, egy színpadon. Na, zenéljünk. És bocsánat, keverem, mert nem az Ati és a Sehunok. Ugyanez volt a felállás, csak akkor Ripley akusztik volt, ami utána már nem akusztik volt, hanem rendes nagy dob. De ott is Attila. A lényeg az, hogy színészgárdákból és színész hallgatókból állt a zenekar. Én voltam ott, mint egyedül.
1: Kakukktojás.
2: Igen, mi hangtechnikus hallgató, de gitároztam. És megcsináltuk a koncertet, nagyon sok ember jött el, hál' Istennek, és egyszer eleredt az eső. De úgy, hogy a koncertünk tetőfokánál.
1: Na.
2: És le kellett engedni a fedést, sajnálatos módon elmarad onnastól. És ez lehet csak nekem volt kellemetlen, mert rákészültünk, az emberek is tudták, hogy mi nagyon rákészültünk, éreztük is azt, hogy na ez most ez olyan koncert, hogy ez igen, erre azt lehet mondani, és egyszer csak így pak, a jóisten így gondolta, hogy nektek még nem itt van az idő.
1: De aztán ez beteljesedett ez a projekt, vagy ez
2: utána
1: aztán,
2: nem. Utána nem, már nem. Utána nem, az is abban maradt, utána jött az Ati és a Sehunok, hogy mi csak folytassuk azért tovább.
1: Ez elképesztő ez a név is, tehát hihetetlen.
2: De figyelj, megmaradt a név?
1: Abszolút, egyébként igen.
2: Megmaradt,
1: abszolút,
2: ugye?
1: Abszolút.
2: Ugye? És a krumplidel a paprika is ilyen, hogy hiába egy bugyut a név, de megmarad az emberbe.
1: Ez elképesztő egyébként tényleg. Na, váltsunk témát.
0: Start Rádió.

0: Ezek mennyire tartósak szerinted? Mennyire hasznosak ezek a műsorok? Mi a véleményed ezekről a műsorokról?
1: Ez eléggé jó kérdés amúgy, mert most nagyon gondolkodom, hogy mit mondjak és mit nem mondjak. Amik mondjuk az, amiket én néztem 11-12 éves koromban, azok a versenyzők, akik ott voltak, azok, én úgy gondolom, hogy azokról a mai napig hallasz, hogy kik, meg hogy mit csinálnak, és a mai napig csinálják az ipart, de például ami, és jó, hál' Istennek, én már nem nézek tévét. Tehát azért mondom, hogy hál' Istennek, mert nincs rá szükségem, hogy nézzek tévét. Én ki is köttettem otthon a tévét, tehát nem kell tévé. De amiket így nagyon, van egy baráti köröm, minden hét szombaton együtt vagyunk, olyan, mint hogy egy második család lenne, ott nézzük ezeket. Szombat, vasárnap, ezeket szoktuk nézni, amikor, mikor mi megy, de én azt vettem észre, hogy mostanában már nem tart olyan sokáig a siker ott, amit elérsz. Egy idő után cseng lefele, és hogyha ha maga a zenész nem, tehát beletörődik ebbe, hogy oké, megnyertem, nekem ebből nevem van, az szerintem nem fog sokáig tartani, de hogyha csinál projektzenekarokat, vagy session zenésznek elmegy, vendégelőadónak elmegy, akkor szerintem azzal nem az, hogy teljesen fent lehet tartani, de legalább lesz egy ilyen hullámzás benne. Hogy itt feltűnik, abban marad egy kicsit, kiad, mit tudom én, pár számot, albumot, aztán megint befut ezzel, de az, hogy most hirtelen fenn vagy a csúcson, és aztán nem vagy, én az a híve vagyok, hogy ne, tehát hogyha már valamit elértünk, akkor az ne stagnáljon, meg ne adjunk lejjebb, hanem próbáljunk feljebb törekedni.
0: Persze legyen az egy motiváció, hogy oké, vagyok, de maradjak is ott. Tehát, hogy ne,
1: viszont feltétlen én nem mennék el.
0: Ez lett volna egyébként egy kérdésem, igen,
1: egy
0: hogy
1: ilyen tévés tehetségkutatóra nem.
0: Ezt kérdezni is akartam, hogy te voltál-e ilyen.
1: Nem. Nem voltam.
0: De lett volna rá lehetőség, vagy lett csak volna, azért sem?
1: Lett volna, de mondtam, hogy köszönöm, nem. Tehát én nem. Viszont amik most vannak így, azokat sajnálom, hogy nincsenek elhíresedve, tehetségkutatók, azokra szívesen elmennék, csak most már vannak olyan követelmények, amiket én nem feltétlen tudnék teljesíteni.
0: Írjuk körbe, hogy mik ezek a tehetségkutatók, mire gondolsz?
1: Név szerint?
0: Hát úgy írjuk körbe.
1: Zenekari tehetségkutatók mondjuk, ahol inkább a feltörekvő zenekarokra kíváncsiak az emberek, meg előadókra. Most annyira bennem van, hogy miről szeretnék beszélni, csak le fogom lőni a poént, és azt nem nagyon szeretném lelőni, mert ez is egy másik dolog, amivel foglalkozok.
0: Aha.
1: Nem akarom.
0: Tehát jelenlegi terv,
1: igen,
0: esetleg projekt?
1: Jelenlegi projekt, amivel már, amiben én nem tag vagyok, hanem mint zenekarmenedzser, és az a tehetségkutató is.
0: Majd add már meg a telefonszámodat, légy szíves.
1: Úgy is tudod.
0: Oké. Start Rádió.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Sport Rádió.
3: Átcsapunk témából témába, és nagyon ügyesen te vezeted a beszélgetést egyébként.
4: Próbálom tematikusan megfogalmazni.
3: De nem egyébként ezt, tehát ismétlem önmagamat, hogy ez lett volna egyébként a következő téma, hogy a zenélésen kívül van-e más elfoglaltságod, van-e más projekted, van. Amivel foglalkozol, van. És hát ugye meg is válaszoltad, hogy van, de erről el tudunk mondani valamit? Esetleg így jó
4: hét? Megpróbálom nagyon röviden. Van egy kis gyulai zenekar, akiket én nagyon régóta ismerek.
3: Jaj, hát tudom, kiről van szó. Igen.
4: Tudom.
3: A három srác.
4: A három ugye, viasalti fenegyerek.
3: Ők már voltak itt egyébként, és valószínűleg lesznek is még, ők a Day by Day.
4: Így van,
3: ugye,
4: igen, igen.
3: A kis punk zenekarom. És ugye meséljük csak el, hogy most miókból kifolyólag jöttek ők ismét előtérbe?
4: Én nagyon, ők most pont ott tartanak, ahol én abba hagytam ezt az egész nagy zenekarosdi dolgot, és én mondtam a srácoknak, hogy figyelj, felkarollak titeket, mert titeket muszáj nyomni, ott álltok az ajtó küszöbén, amit csak át kell lépni, de ez segítség nélkül szerintem ti még nem fogjátok, mert valljuk be, fiatalok.
3: Igen.
4: De tehetségesek. Mert én látom rajtuk azt, hogy nekik van egy tervük, és olyan rövid idő alatt, amiket eddig ők elképzeltek, teljesítettek, hogy ez le a kalappal. Tehát az tényleg motiváció nélkül nem.
3: Igen,
4: meg hogyha nincs egy, van egy jövőképük, hogy mit szeretnének
3: igen,
4: csinálni.
3: Igen, kis energikusak, igen.
4: És az egyik rádióban volt egy dalpályázat felhívás, amire elküldtem nekik, hogy ezt erre most meg kell csinálni. Nem tudom, lehet-e mondani magát
3: hát
4: a dalpályázatot.
3: A hobó
4: 80 dalpályázat, mert ugye idén lesz 81 éves,
3: így
4: mert
3: van.
4: Már 80 éves.
3: Igen.
4: Innen is előre boldog születésnapot neki,
3: Laci bácsinak.
4: És megcsináltuk a dalt.
3: Uh-huh. Tehát egy létező hobó dalt kellett feldolgozni.
4: Igen, 10 számból uh-huh. kellett, és azért rafináltak voltak, mert nem a legismertebbeket uh-huh. dolgozt föl.
3: Helyes.
4: És ők arra voltak kíváncsiak, nem az, hogy te most ugyanúgy eljátszod, hanem hogy tényleg saját ízlésed rátformálod. És ugye uh-huh. itt vannak a srácok, és a Ki vagyok én című dalt választották, fel is, meg is csináltuk, nagyon jó, tehát profik a srácok.
3: De stílusilag maradtak ennél a punk rock stílusnál?
4: Igen, ugye az inkább egy ilyen blues uh-huh. szám,
3: igen.
4: És ők nem, ők egy kőkemény, erőteljes punk rockot csináltak belőle.
3: Azt a minden.
4: És kaptam az e-mailt, hogy bekerültek a top 3-ba.
3: Wow.
4: Már azonnal hívtam őket, hogy srácok, itten action van. Fel is vettem mindenkivel nyilván a kapcsolatot, akivel fel kellett. TV-interjú is volt, az eredményhirdetés is egy TV-interjúba történt volna meg, csak sajnos útközben, hogy mentünk fel, én voltam a sofőr, történt egy baleset, kaptam a szakadó hóba, mert hirtelen leszakadt a hó, uh-huh. és kaptam egy első kerék baleső defektet, kanyarba ráadásul, és választottam, hogy vagy traktor, vagy árok.
3: Uh-huh.
4: És akkor árokba mentünk inkább, senkinek semmi baja nem lett, ezt leszeretném szögezni, hál' Istennek, és akkor már telefonáltam mindenkinek, és akkor mondták, hogy ne aggódjunk, semmi baj nincsen. Megtörtént az eredményhirdetés, és hát megnyerték.
3: Hát akkor innen is
4: gratulálok. Igen, nagyon gratulálok, nagyon büszke vagyok rájuk, viszont a másik két előadónak is, meg zenekarnak is nagyon gratulálok, mert...
3: Nevezzük meg őket is.
4: Igen, ők a Várhegy utca volt, ők egy 10, ők lettek most, vagy a harmadik, vagy a második, már most így nem emlékszek, ők lettek a egyik díjazottak, ők funk, jazz, minden megy, és 10 vannak, és profin csinálják,
3: amit csinálnak. Stílus független volt ez a verseny egyébként?
4: Stílus független volt, mert ahogy én hallgattam, meg beszélgettem is a Csáki Attilával, stílus független. Uh-huh. Ők arra voltak kíváncsi, hogy te mit tudsz belőle csinálni. És pont ez volt, hogy ki vagyok én, keresi, ugye a dal is keresi hobó is magát, és itt vannak a srácok is, akik 20 évesek, és keresik saját magukat.
3: Csak máshogy, mert hobó igen. tudjuk 81 évesen igen. lassan, hogy keresi magát, meg ugye
4: igen.
3: a Day by Day.
4: És ezt így ők megnyerték, és hivatalosak voltunk egy díszbemutatóra.
3: Ó, nagyon szuper.
4: Mert ugye ebből készül a Úton lenni boldogság című film,
3: uh-huh.
4: és annak a átadó díszbemutatón volt, meghívottak voltak. Nyilván nagyon sok szakmában nagy kutya zenész volt ott, akikkel egy élmény volt beszélgetni, meg találkozni is, és az egész egy ilyen kötetlen beszélgetés volt igazából utána. Előtte is, a gála előtt, gála után is, nagyon hatalmas formák, az biztos. Nagyon izgultak a srácok, de mondta, hogy méretetlenül büszke vagyok rátok, mert ezt ők érték el igazából.
3: Világos.
4: Úgyhogy ők most kezdenek hál' Istennek fölfutni.
2: Sportrádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Mesélj egyébként, hogy hogy zajlik egy koncertszervezés, mert gondolom, feltételezem én kis naív, hogyha már menedzseri feladatokat is válasz, hogy szokott zajlani? Mennyire nyitottak a művelődés szervezők vagy programszervezők?
2: Én próbálok arra figyelni, hogy azért, mit tudom én, egy falunapra ne egy punk rock zenekar menjen.
1: Világos.
2: Mert ott nem az az igény, de például Pesten is nagyon sok hely van, ahol meg ugye erre van igény, és nyilván van olyan hely, ami mindegyiknek más a szervezősége, meg más, hogy mik a feltételek, amikkel itt teljesülhetnek. Próbálom a srácoknak egyelőre azt az arany középutat mutatni és találni, ami nem mínuszba legyenek, hanem hogyha már csak olyan, akkor inkább nullába legyenek. Uh-huh. Ha profitálnak, az a legjobb nyilván, de mínuszba innestől nekik nem szabad menni, mert az már nem lesz megérős.
1: Tehát például most csak tematizáljuk a dolgot.
2: Ráírok egy helyre.
1: Igen, tehát hogy ha van egy hely, és azt mondják, hogy figyelj, mit tudom én, ez 300 kilométerrel arrébb lévő hely, viszont nagyon menő hely, nagyon nagy a presztízse, fellépti díjat nem tudunk fizetni, viszont az úti költséget tudjuk fizetni.
2: Nulla.
1: Az pont nulla.
2: Ez már nulla. De viszont őket már ott is ismerni fogják. Uh-huh. Mert nekik most ez a lényeg, hogy minél többen megismerjék őket.
1: Világos.
2: És én nyilván összeszedtem, amikor elkezdtem velük foglalkozni, nagyon sok ilyen helyet, felvettem velük a kapcsolatot, valahol már például a nyára nincs lehetőség, de valahol meg van folyamatosan, meg nyilván előzenekarok. Hogy ők legyenek egy előzenekar.
1: Az is jó, teljesen. A kedvencem egyébként az, amikor így előzenekarosdit játszik valaki, vagy most ezt értsd jó persze, tehát nem játsza az előzenekart, hanem konkrétan előzenekar. A kedvencem az egyébként, amikor csinálják a selfit ugye a koncert végén, és mögöttük ott van az egész budapesti, hogy is mondjam, tehát a Vágóhídnál, a budapesti Vágóhídnál lévő hatalmas koncerthelyszín 12 000-es tömege, és akkor oj, de nagy buli volt, és úgy kommunikálják le a social media felületein, hogy mint hogyha miattuk jött volna össze az a 12 000 ember. Ez marketingnek és poénnak szerintem jó.
2: Jó, igen, csak ugye valaki ezt nem veszi.
1: Önállítás, igen.
2: Úgyhogy én próbálom őket terelgetni az úton. Hál' Istennek azt vettem észre, hogy fogékonyak, meg megfogadják a tanácsokat.
1: Az jó.
2: Most nyilván úgy beszélek, mint aki 30 éve ezzel foglalkozik, de lássuk be, 25 évesen nincs 30 évnyi tapasztalatom. Csak azért én úgy gondolom, hogy régebb óta vagyok benne ebbe az egészbe, magába a könnyű zenébe, meg ezekbe a vonalakba. Nyilván vannak kapcsolataim is, olyan ismerettségek is, amik nekik jó lesznek, mert én nagyon sokat jártam például Dés Lászlóval. Uh-huh. Ott voltam nála, mint zenekari ród, hiányoznak amúgy azok az egész zenekar, mert ők is hatalmas formák, nagyon hiányoznak, de nyilván voltak olyan dolgok, ami miatt meg kellett váljunk, vagy szétváltak útjaink, és onnan is megmaradtak azért a kapcsolatok, akkor helyszínekkel is, üzemeltetőkkel van baráti viszony, beszélő viszony, meg azért egy helynek is például jobban megéri, hogyha egy 2-3 zenekar megy egyszerre.
1: Uh-huh.
2: Bevételi szemforrásból is program is kiteljesedik, és most próbáljuk úgy intézni a dolgokat, hogy az Instant A-Boy mondjuk, meg a Day by Day, hogyha lehet, menjenek, hogy mi zenélünk ő előttük, nekünk most újra bele kell jönni a koncertezésbe.
1: Hát kellemes a hasznos.
2: Igen, nekik meg ugye fel kell futtatni az albumot. És akkor így a helynek is nyilván megérőbb, hogy nem neki kell egy plusz zenekart keresni, de most ezen vagyunk rajta, valami sikerült, vagy sikeres, a buli, még megy a szervezés, hogy pontosabban mi is, hogy legyen, meg a zenekarok is, hogy akkor kik legyenek, ki előtt lépjenek föl, vagy más zenekar, ők előttük lépjenek föl, de őket muszáj nyomni. Tehát én most már úgy érzem, hogy muszáj nyomni őket, mert iszonyatosan tehetségesek.
0: Start Rádió.

0: Rádió. És még több. És még
1: több. Na, akkor még egy utolsó kérdés, mivel hogy megemlítetted azt, hogy is tápolod a legényeket, van-e valami üzeneted, jó tanácsod a fiatal feltörekvő zenészeknek, akik most fontolgatják, hogy hangszert vagy mikrofont ragadnak?
2: Csinálják. Én azt mondom, hogy csinálják, a lehetőség mindenkinek adott, élni kell vele, és azt, hogy semmi ne rettentse el őket. Hogyha ő most azt érzi, hogy hát nekem ez mégsem egy mondjuk egy gitárosnak, mert a kis ujjam kiáll, csináld, mert hidd el, hogyha csinálod azért is, és nem adod fel, lesz gyümölcse ennek az egésznek. Előbb vagy utóbb igen, és ne azonnal kapkodjanak mindenért.
1: Manapság egyébként sajnos, mert azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos divat lett ugye az ilyen közösségi platformokon szidni a másikat. Nagyon-nagyon csúnya módon beszólogatni
2: igen,
1: a másiknak.
2: Igen, ezt észrevettem én is.
1: Mit javasolsz, hogyan kezeljék ezek a fiatalok
2: a
1: bántást, még akkor is, hogyha ilyen lelki terrorról van szó?
2: Nem szabad felvenni, mert valószínűleg én ezzel például úgy vagyok, hogy a féltékenység. Azért bánt, mert féltékeny. Uh-huh. Mert nyilván milyen sajnos ez ember, hogyha ő elért valamit, én meg nem, akkor neki is azt vegyük el.
1: Igen.
2: Tehát én szerintem ezért megy a bántás, nem kell fölvenni.
1: Hát meg unatkoznak az emberek.
2: Unatkoznak, ez mindenki fotelharcos lett, én ezt már észrevettem, de nem szabad felvenni azokat a bántásokat, el kell engedni. Nyilván, hogyha például valami, amit azt mondanád, hogy a másik ember engem kritizált, hogy nekem rossz legyen, azt gondold, olvasd el többször mondjuk azt a kommentet, vagy azt az üzenetet, és valószínűleg, hogy abból te tanulni fogsz, uh-huh. meg erőt meríteni.
1: De ez kell egy kis intelligencia is.
2: Kell, de szerintem ez mindenkiben ott van.
1: Igen.
2: Ez mindenkiben ott van, csak valaki később érik, valaki meg hamarabb érik.
1: Így van. Pisti, órákig tudnánk beszélni,
2: hát
1: de sajnos lejárt a műsoridőnk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és meséltél az életedről és a történeteidről.
2: Én köszönöm a meghívást.
1: Úgyhogy további sok sikert kívánok.
2: Köszönöm
1: is.
2: Szépen.
1: Szia.
2: Sziasztok. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotó művészekkel. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

jó leszek tán. Mikor kezd holnap is a napfény andalít, lehet, hogy nem leszek ott veled már. A hűtőre felírtam, mert tegnap kihagytam a csókos smile.

0: Sport Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: Csabai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió mindennap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. május 23-a, szombat déli 12 óra van. Visszatérnek a városházi esték Békés Csabán, döntött a közgyűlés az Andrássy úti platán sorjövőjéről. A Bétel Alapítvány kapja meg a volt Lencsési posta épületét, sportnapot tartott a Petőfi utcai iskola, több száz diák mozdult meg. Már is mondom a részleteket. Idén nyáron ismét megrendezik Békés Csabán a város egyik legfontosabb kulturális esemény sorozatát, a városházi estéket. A 2026-os évad nem csak a műfaji sokszínűség és az országosan ismert fellépők miatt lesz különleges, hanem azért is, mert több jelentős újítást vezetnek be, speciális szezonbérletet kínálnak és garantált első helyszínt biztosítanak a városháza díszudvarán tartott programokhoz. A zenés produkciók és műzikelek évek óta kiemelt népszerűségnek örvendenek a Békés Csabai és a megyei közönség körében, ezért a szervezők idén is egy nagyszabású musical koncerttel indítják a programsorozatot június 19-én. A gála az idei évad egyik legfontosabb eseményének ígérkezik. A nyári esten a hazai zenés színjátszás meghatározó alakjai lépnek színpadra. Érkezik a műfaj ikonikus előadója Jan Zakata, valamint a közönség számára jól ismert visszatérő vendégművész Kocsis Dénes. Őket a Békés Csabai Jókai Színház művészei követik, akik a következő évad legfontosabb zenés előadásaiból adnak ízelítőt. Felcsendülnek többek között a Valahol Európában dallamai, valamint a musical irodalom és a könnyű zene további ismert slágerei. A teátrum fiatal művésze Csonkadóra számára különösen meghatározó lesz ez az este. Elmondása szerint 15 éves korában, amikor Jan Zakatát látta az Elizabeth címszerepében a szegedi szabadtérin, akkor döntött el, hogy ő maga is ezt a pályát szeretné választani. A színművésznő a gálán Chicago egyik dalát adja elő, a következő évadban pedig ő alakítja majd Roxy Hartot. A városházi esték egyik legfontosabb idei újítása a speciális szezonbérlet bevezetése. A konstrukció lényeg, hogy a musical gála mellé két prózai előadás közül választhatnak a nézők. Az X című vígjáték, vagy a dán sikerfilm színpadi adaptációja, a Még egy kört mindenkinek is szerepel a kínálatban. A bérlet kedvezményes áron biztosít majd hozzáférést a kapcsolt előadásokhoz. A szervezők idén az időjárás kiszámíthatatlanságára is új megoldást kínálnak. Idén minden esetben a Békés Csabai Jókai Színház lesz a hivatalos esőhelyszín, így egyetlen előadás sem marad el rossz idő miatt. Az új rendszer garantálja, hogy senkinek sem kell hazamennie vagy jegyet visszaváltania. A programokról, bérlet a Jókai Színház jegyirodájában és hivatalos online felületeken érhetők el további információk. A Békés Csabai közgyűlés mintegy 20 napi rendi pontot tárgyalt csütörtöki ülésén, köztük az egyik legfontosabb kérdést, mi lesz az Andrássy úti platánfákkal. A döntést egy szakértői vizsgálat előzte meg, amely a veszélyesnek minősített fák esetében fakivágást és gajazást javasolt. A testület a zöld civil szervezetekkel folytatott egyeztetések és a lakossági fórum után hozta meg határozatát. Szarvas Péter polgármester arról számolt be, hogy az Andrássy úton a Szent István tértől a vasútállomásig 256 platánfa található. Felidézte, hogy az elmúlt időszakban több ág is letört, amelyek károkat okoztak, és a burkolat sérülései is baleset veszélyes helyzeteket teremtettek. Ezért rendelték el nagyjából 70 éves, az 50-es években telepített fasor teljes körű vizsgálatát. A növényorvosi jelentés minden egyes fáról külön értékelést tartalmaz, és térképen jelöli, mely egyedek esetében szükséges a beavatkozás. A polgármester hangsúlyozta, hogy a munkálatok elkerülhetetlenek, és a személyi sérülések megelőzése érdekében felelős döntést kell hozni. Hozzátette, hogy ahol fakivágás történik, ott pótlásra is sor kerül, a helyszínen vagy annak közelében.